kobornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek.

itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM. Megszakítás nélkül.
1: Jól mondta az anyukám, mindig az volt a hibám, hogy a szívem navigál, nincs orvosság. Minden rosszabb nap után van egy jobb is, ami vár. Addig húzom az igát, bad boys don't cry.

Sunshine FM. Csak jó zene.

0: Csak jó zene megszakítás nélkül. Ez a Sunshine FM.
1: Alszik a város, míg ébrá reggel 6-kor. Ó, bennünk van a vibe, ó, sok a lány, az érzés hajszol. Forró a test, a szív még akar az agylárász. Nem lehet vége, ne tegyük ezt, mi írjuk meg a történetünket.

testem felhő, a lelkem tenger, az este erdő, és benne minden ember. Benne minden ember, lámpafény a parton, lenne minden reggel, egy kanapé,

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Ásóval támadt rendőrökre egy férfi Mike Pircsen. Másfél-két éven belül új választási törvényt ígér a Tisza, új miniszterelnököt jelölt Zelenszkij Ukrajna élére. Földi Betty vagyok, hozom a részleteket.
0: Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Útat, jó utazás, kellemes hétvégét kívánok Önöknek. Több helyen az üdülővezetekben jelentős leterheltséggel kell számolni, így például Nyíregyháza Sóstó gyógyfürdő, valamint Hajdúszoboszló város belterületén is nagy a forgalom. Tiszafüred 33-as számú főútvonal jelentősen le van terhelve, úgy szintén le vannak terhelve azon főútvonalak, amik országhatárállomások fele vezetnek. Így a 4-es számú főútvonal Záhony, illetve több helyen lakott etten kívüli sebességkorlátozás. Az elmúlt napokban nagyon sok közúti közlekedési baleset történt a vármegyék területén, gyakran történtek súlyos sérülésre járó események és jelentős anyagi kárra járó. Több esetben intézkedtek a rendőrök olyan gépjárművezetőkkel szemben, akik durva szabálysértést követtek el, melynek kapcsán baleset is történt, és nagyon sok esetben a vezetőengedélyt is korlátozza a hatóság baleseteknél, amikor eljárás indul a gépjárművezetővel szembe. Köszönöm a figyelmüket, további jó utat és balesetmentes közlekedést!
0: Hírek a Sunshine FM-en!
1: Vasvillával és ásóval rongált autókat majd rendőrökre is rátámadt egy férfi Mike Pircsen. Az ügyészség tájékoztatása szerint a múlt hétvégén több bejelentés is érkezett arról, hogy egy középkorú férfi autókat rongál és járókelőket fenyeget. A helyszínre érkező rendőrök többször felszólították, hogy tegye le az ásót. A férfi azonban nem engedelmeskedett, hanem elindult a járőrök felé. Az egyik rendőr elektromos sokkolót használt, de a férfi ezután is felkelt és ismét magasba emelte az ásót. Végül három rendőr tudta megfékezni. Az intézkedés során egy rendőr könnyebben megsérült. A férfit felfegyverkezve elkövetett hivatalos személy elleni erőszakkal gyanúsítják, őrizetbe vették és indítványozták a letartóztatását. Másfél-két éven belül új választási törvény elfogadására számít Melléthelyi Barna Márton, a Tisza frakció vezető helyettese. A politikus a 24.hu-nak azt mondta, az új alkotmány elfogadása majd várható népszavazási megerősítése után az egyik első prioritásuk egy új választási szabályozás megalkotása lesz. Melléthelyi Barna Márton szerint arányosabb választási rendszer kialakítása a cél, amelyben minimálisra csökkentenék a kétharmados többség megszerzésének esélyét. A politikus arról is beszélt, hogy szerintem nem alakul ki alkotmányos válság az alaptörvény 17. módosítása miatt. Úgy fogalmazott, a köztársasági elnök helyzete nagyon rövid időn belül megoldódhat. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök Szerhij Koreckit, a NAFTO-hoz állami energetikai vállalat vezérigazgatóját jelölte Ukrajna új miniszterelnökének. A parlament várhatóan csütörtökön szavaz a kinevezéséről, amelyet jó eséllyel elfogadhatnak, mivel Zelenszkij pártja többséggel rendelkezik a törvényhozásban. Az elnök szerint Koreckij azért lesz alkalmas a posztra, mert Ukrajna egyik legfontosabb feladata most a közelgő térre való felkészülés és az orosz támadások miatt veszélyeztetett energia ellátás biztosítása. A kormány átalakítása védelmi tárcát is érintheti, és Zelenszkij korábban már jelezte, hogy a bűnöldöző szervek vezetésében is változások várhatók. Az országos tisztifőorvos arra figyelmeztet, hogy ne használjanak ivermecin vagy fenbendazol tartalmú állatgyógyászati szereket daganatos betegségek kezelésére. A közlemény szerint ezeknek a féreghajtóknak az emberi alkalmazása ilyen célra nem engedélyezett és veszélyes lehet. A tisztifőorvos hangsúlyozta, a közösségi médiában terjedő személyes beszámolók és gyógyulástörténetek nem számítanak tudományos bizonyítéknak. Egy gyógyszer hatásosságát és biztonságosságát csak megfelelő klinikai vizsgálatok igazolhatják. A szakmai irányelvek nem javasolják ezeknek a szereknek az alkalmazását, daganatos betegségeknél használatuk pedig súlyos egészségügyi kockázattal járhat. Arra is figyelmeztetnek, hogy a bizonyított kezelések késedelme ronthatja a gyógyulás esélyét. Megkezdődött az ítélkezési szünet a bíróságokon, amely augusztus 20-áig tart. Ebben az időszakban főszabály szerint nem tartanak tárgyalásokat, ugyanakkor a soron kívüli ügyekben továbbra is dönthetnek a bíróságok. A nyíregyházi törvényszék tájékoztatása szerint polgári peres ügyekben a határidőkben nem számít bele az ítélkezési szünet időtartama, kivételt azonban jelenthetnek a soron kívüli vagy rövid határidőkhöz kötött ügyek. Büntető ügyekben a bíróságok folyamatosan ellátják a jogszabályban előírt feladatokat, adataikat, a határidők számítását pedig az ítélkezési szünet nem érinti. A kezelő irodák ez idő alatt is a megszokott munka rendszerint fogadják az ügyfeleket. Negyedik alkalommal rendezték meg a nyári közlekedés biztonsági tábort Nyíregyházán. A kétnapos programon idén 45 gyermek vesz részt, akik játékos foglalkozásokon keresztül ismerkednek meg a biztonságos közlekedés legfontosabb szabályaival. A szervezők célja, hogy a gyerekek már fiatal korban elsajátítsák azokat az ismereteket, amelyeket a mindennapi közlekedés során is biztonságosan tudnak alkalmazni, akár gyalogosan, akár kerékpárral vagy utasként vesznek részt a forgalomban. A táborban a szabályok mellett a figyelem az elővigyázatos és a felelős döntések szerepére is felhívják a figyelmet. A program népszerűségét jelzi, hogy több résztvevő évről évre visszatér. Nyíregyházi szakmai stáb irányítja a következő időszaktól a Hübner Nyíregyháza BS kosárlabda csapatát. A klub a honlapján jelentette be, hogy a vezető, edzői és szakmai igazgatói feladatokat idén nyártól Takács Máté látja el. Munkáját a felnőtt kerettel eddig is dolgozó Vaskó György, valamint az első csapatnál korábban tevékenykedő Demeter Ádám segíti. Takács Máté Nyíregyházán nevelkedett, itt ismerkedett meg a kosárlabdával, és itt kezdte el edzői pályafutását is. A klubnál kiemelt szempont, hogy a szakmai munkahelyi kötődésű szakemberekre épüljön. Segítői az elmúlt évekhez hasonlóan az utánpótlásban is fontos szerepet vállalnak. Jövő héten rajtul az új szezon a labdarúgó élvonalban, a Magyar Labdarúgó Szövetség versenybizottsága már korábban elkészítette a 2026-27-es bajnokság sorsolását, amely szerint a Nyíregyháza Spartakusz hazai pályán kezdi az idényt. A Spari július 24-én az első fordulóban az Újpest csapatát fogadja. A folytatásban sem vár könnyű sorozat a nyíregyháziakra, a második fordulóban az Eto, a harmadikban pedig a DVSC lesz az ellenfél. A negyedik körben aztán megyei rangadót rendeznek, ekkor a Nyíregyháza a Kisvár ellenlép pályára a városi stadionban. A szurkolók így már a szezon elején több izgalmas mérkőzésre készülhetnek. A békési után már a szabolcsi dinnye is megjelent a piacokon, így gyakorlatilag teljessé vált a hazai kínálat. A kereskedők és az őstermelők is megkezdték a friss magyar termés árusítását, a vásárlók pedig már hetek óta keresik a hazai dinnyét. A szakemberek szerint idén várhatóan 160-180 ezer tonna görög dinnye terem Magyarországon, a szabolcsi szezon indulásával pedig a magyar termés már képes ellátni az ország piacát. A gazdák szerint az idei időjárás nem könnyítette meg a termesztést, öntözés nélkül ma már nehéz jó minőségű dinnyét előállítani. Kátai Németh Vilmost és Vitézi Dávidot kedvelik a legtöbben az új miniszterek közül a Medián júniusi kutatása alapján, amelyről a HVG számolt be. A felmérés az új kormánytagok ismertségét és népszerűségét vizsgálta. Azok körében, akik ismerik az adott politikust, Kátai Németh Vilmos és Vitézi Dávid végzett az élen. 82-82%-uk szívesen látná őket fontos politikai szerepben. A harmadik legnépszerűbb Fostofer Ágnes házelnök lett 80%-kal. A teljes lakosság körében Magyar Péter, Vitézi Dávid, Orbán Anita és Kapitány István áll az élmezőnyben. A kutatás szerint Magyar Pétert szinte minden megkérdezett ismeri, és 72%-uk szívesen látná fontos politikai szerepben. Szeptemberben még nem, legkorábban csak az év végén indulhat el gyógyszerészi vényírás. A halasztást az egészségügyi minisztérium is megerősítette a Népszavának, a döntés pedig informatikai okokkal és a kormányváltás utáni felülvizsgálattal indokolták. A változás azt jelenti, hogy a krónikus betegek egyelőre nem tudják majd a patikákban megújítani bizonyos receptjeiket. A tárca szerint a körülbelül 3 hónapos csúszásra azért van szükség, mert nem készültek el időben az e-recepthez kapcsolódó informatikai fejlesztések. A gyógyszerészi vényírás célja eredetileg az lett volna, hogy egyszerűbbé tegye a rendszeresen szedett gyógyszerek kiváltását és csökkentse az orvosi rendelők terhelését. Fellendülés hozott a június a hazai használt autópiacon egy nagy járműhirdetési portál adatai szerint. Éves összevetésben 19 ezerrel 385 ezer fölé nőtt az érdeklődések száma, miközben a kínálatban szereplő autók átlagosan futás teljesítménye és átlag életkora is csökkent. A kínálati átlagár ugyanakkor a tavalyi 5,4 millió forintról 5,5 millió forintra emelkedett. A portál szerint a magasabb árszint részben a kínálat minőségének javulását mutatja, hiszen a meghirdetett járművek átlagos futás teljesítménye 179 ezerről 171 ezer kilométerre mérséklődött. Az autók átlag életkora is csökkent 13-15 évről 12,6 évre. Az adatok alapján a kínálat több mint harmada továbbra is a 2,5 millió forint alatti kategóriába tartozik. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő veszi át az egyedi méltányossági gyógyszer támogatási kérelmek elbírálását. Az országgyűlés elfogadta a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény módosítását, amelynek értelmében a feladat a Batthyány Stratmann László alapítványtól került a NEAC-hoz. A kormány indoklások szerint az alapítvány működése nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket, miközben a NEAC rendelkezik azokkal a finanszírozási és árkontroll eszközökkel, amelyek szükségesek a támogatási kérelmek kezeléséhez. A módosítás célja az átláthatóbb, szakmailag megalapozottabb és a betegek számára hatékonyabb rendszer kialakítása. Az egyedi támogatások különösen azoknál a betegeknél fontosak, akiknek a kezelése más módon nem vagy csak nehezen finanszírozható. Vádat emeltek egy férfi ellen, aki a vád szerint vonalkodók cseréjével fizetett jóval kevesebbet egy debreceni áruház önkiszolgáló kasszájnál. A debreceni járási ügyészség tájékoztatása alapján a vádlott tavaly szeptemberben egy bevásárlóközpont üzletében kiválasztott egy csaknem 18 ezer forint értékű játékot, eltávolította róla a vonalkódót és az áruvédelmi eszközt, majd egy olcsóbb termék vonalkódját tette rá. Októberben hasonló módszerrel újabb két terméknél is trükközött. Az önkiszolgáló pénztárnál így nem a valós árat fizette ki. A férfi több mint 45 ezer forint kárt okozott, amit később megtérített. Az ügyészség információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás miatt emelt vádat, és próbára bocsátást indítványozott. Új forgalmi rendre és korlátozásokra kell számítani Debrecenben a Vámospécsi úti csomópontnál. Megkezdődött a kapacitásbővítő fejlesztés első ütemének zárófázisa, ezért a következő másfél hónapban sávlezárások és terelések nehezíthetik a közlekedést. Július 13 és 24-e között a Faragtár utca belváros felé vezető oldalán ismét két sávon haladhat a forgalom, ugyanakkor több helyen járda és busz megállóépítés miatt szűkítések lesznek. Fontos változás, hogy a Faragtár utca a Hétvezér utca felé ideiglenesen nem lehet jobbra kanyarodni. Július 20 és augusztus 7-e között a Budai Nagy Antal utcát teljes szélességében lezárják. A közlekedőktől fokozott figyelmet kérnek. Súlyosította a debreceni ítélő tábla annak a hajdúbihari férfinak a büntetését, aki bosszúból autóval próbált elütni két embert. Az ítélet szerint a vádott barátnője 2023. szeptemberében egy vasút állomáson konfliktusba keveredett egy családdal, majd telefonon kért segítséget a párjától. A férfi három barátjával érkezett, később pedig autóval indultak a sértettek után. Amikor felismerte a barátnőjét korábban megütő férfit és annak kiskorú lányát, szándékosan feléjük kormány a járművet. A sértettek félre tudtak ugrani, így nem sérültek meg. A bíróság szerint a vádlott szándéka emberölésre irányult, ezért cselekményét több embersérelmére elkövetett emberölés kísérleteként minősítették. Büntetését 7 év 6 hónap szabadságvesztésre súlyosították. Szeptemberben indul az Erste Liga új alapszakasza, amelyben a debreceni EAC is jégre lép. A regionális jégkorongbajnokság tájékoztatása szerint minden csapat négyszer találkozik majd a 9 ellenfelével. A mérkőzések többségét továbbra is pénteken és vasárnap rendezik, de időnként csütörtöki játéknapok is lesznek. A tabella első 8 helyezettje jut be a rájátszásba, amely március 12-én kezdődik, a párosításokat pedig az alapszakaszban elért helyezések alapján alakítják ki, ellenfél választás nélkül. Az Erste Liga alapszakasza és negyed döntője között a magyarországi klubok az OB1 rájátszásban szerepelnek majd. A mezőnyben a Deac mellett többek között a DVTK az Újpest, a Gyegyói HK és az SC Csíkszereda is ott lesz.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Sporthírek a Sunshine FM-en, köszöntöm Önöket, Dankó Lászlót hallják. Szombaton és vasárnap ismét rúgják a labdát a Sóstói strandon, második alkalommal rendezi meg a Fátum Properties Superkupa nemzetközi strandlabdarúgó fesztivált. 12 csapat a városi kispályás bajnokságból érkezik erre a tornára. Tavaly az első három helyen végző csapat automatikusan kvalifikálta magát erre a tornára, most viszont az első négy helyezett biztosítja a helyét a jövő évi mezőnyben, viszont az utolsó négy csapat kiesik. A torna összdíjazása 300 ezer forint, a győztes a kupa mellett 120 ezer forinttal gazdagodik. A gólkirály a legjobb játékos és a legjobb kapus külön díjban részesül. Az első mérkőzés szombaton reggel kezdődik, aznap két csoport, vasárnap pedig újabb két csoport mérkőzéseit játsszák. Utána következik az egyenes kieséses szakasz. A döntőben a tervek szerint vasárnap este 3:45-kor indul útjára a labda. Petár Simics távozik a Deac jégkorong csapatától, a fiatal hokis egy év után döntött úgy, hogy máshol folytatja. Tavaly nyáron igazolt a Deac jégkorong csapatába, ahol első felnőtt szezonját töltötte. A szerb származású, de magyar állampolgársággal is rendelkező tehetség az Erste Liga alapszakaszában 15, míg a rájátszásban 7 meccsen jutott szerephez, az OB1-ben 4 összecsapáson számított rá a Debrecen. Két éremmel tért haza Budapestről a gyermekkorosztály országos bajnokságáról Szabó Regina, a Nyíregyházi Sportcentrum úszója. Urbin Tamás tanítványa a 100 méteres hátúszásban bajnoki címet szerzett, 200 háton pedig harmadikként csapott célba. Regina a 100 háton elért teljesítményért megkapta a bajnokság legtöbbet fejlődő versenyzőjének járó külön díjat. A serdülő bajnokságot július utolsó napjaiban rendezik Hódmezővásárhelyen. A Nyíregyházi Sportcentrum 7 versenyzővel utazik majd. A cél az, hogy minél többen bejussanak a 8-as döntőbe. Ezek voltak a sporthírek itt a Sunshine FM-en. Köszönöm figyelmüket. Hallgassanak bennünket a folytatásban is.
1: Térségünkben a fokozódó kánikula hatására ismét a melegfrontra fokozottan érzékenyek tünetei erősödhetnek fel. Fejfájás, migrén, fáradékonyság, dekoncentráltság jelentkezhet. A napos időszakok ugyanakkor jó hatással lesznek a hangulatunkra. A maximumok a hétvégén 26-35 fok között alakulnak.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
4: Csak jó zene.

0: nappal minden, amit szeretünk.
1: A térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM. Megszakítás nélkül.
2: A hibám, amit féltettem, mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Megkezdődött az elszámoltatás az NKA ügyben. Alkotmánybírósághoz fordul a Fidesz. Hétvégi karbantartás van az elközigazgatási rendszerekben. Jönnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Megkezdődött az NKA ügy elszámoltatási szakasza. Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter közölte. 806 pályázó kapott felszólítást, hogy 15 napon belül részletesen számoljon el a korábban kapott támogatások felhasználásával. A tárca szerint minden érintett pályázatot egyenként vizsgálnak át. Az ügy előzménye egyébként, hogy a Nemzeti Adó és Vámhivatal korábban nyomozást indított a Nemzeti Kulturális Alap támogatásai miatt. A volt kulturális miniszter Hankó Balázs továbbra is azt állítja, hogy a támogatásokról minden esetben szabályos és szakmai döntések születtek. Alkotmánybírósághoz fordul a Fidesz 4 jogszabály ügyében. A bejelentést Tuzson Bence volt igazságügyminiszter tette. A párt egyebek mellett az uniós forrásokhoz kapcsolódó törvény, az alaptörvény 16. módosítása, a közmédia átalakításáról szóló szabályozás, valamint a vizsgáló bizottságokra és a politikai reklámokra vonatkozó törvények alkotmányossági felülvizsgálatát kezdeményezi. A Fidesz szerint a jogszabályok ugyanis sértik az alaptörvényt, míg az érintett törvényeket az országgyűlés kormánypárti többsége júniusban fogadta el. A korábban tervezett 700 helyet közel 1000 megawattnyi új szélerőművi kapacitás számára nyitná meg a hálózati csatlakozás lehetőségét a kormány. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter szerint a beruházói érdeklődés a vártnál jóval nagyobb, ezért emelik a tervezett keretet. A részletes műszaki elemzés augusztus közepére készülhet el, a pályázati szabályokat pedig már jövő héten társadalmi egyeztetésre bocsátják. A kormány célja, hogy 2030-ig összesen 4000 megawattnyi új szélerőművi kapacitás épülhessen ki hazánkban. Bizonytalanná vált a Kunlucsem hungári szolnoki elektrolit gyárának megépítése. A térség országgyűlési képviselője szerint a beruházás már nem minősül nemzetgazdasági szempontból kiemelt projektnek, és jelenleg sem környezetvédelmi engedélyezési eljárás, sem építkezés nincs folyamatban. A kínai vállalat korábban jelezte, ha nem kapja meg a szükséges jogi, politikai és társadalmi támogatást, eláll a magyarországi beruházástól. A tervezett üzem a BMW és a Mercedes elektromos autóihoz gyártott volna akkumulátor elektrolitot, és az első ütemben mintegy 140 munkahelyet hozott volna létre. Hétvégén informatikai karbantartás van, több e-közigazgatási szolgáltatás is átmenetileg elérhetetlenné válik. A digitális állampolgár, vagyis a DAP, valamint a központi azonosítási ügynök a KAÜ használatához kötött elektronikus ügyintézés is szünetelhet. Emiatt július 18-án és 19-én a központi kormányablakban kizárólag az elkészült okmányok átvételére lesz lehetőség, minden más ügyintézés szünetel. A tervek szerint a szolgáltatások és a kormányablakok hétfőtől ismét a megszokott rendben működnek majd.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Ma ismét forró, de változékony idő várható térségünkben. A napsütés mellett többfelé kialakulhatnak záporok és zivatarok. Az északnyugati szél élénk lesz, zivatarok környezetében átmenetileg pedig viharossá is fokozódhat. Délután 35 fok körüli csúcshőmérséklet várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
0: Csak jó zene.
2: Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.
3: Hey guys, I'm Cameron.
2: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM.

0: Feltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: A csúcs az megint csak Romániát tudom most felhozni. Olyan körforgalmon mentem át, ami gyakorlatilag akkora volt, mint ez a stúdió. A közepére lerakva egy bója, és kinevezték körforgalomnak a kereszteződést. És innentől a körforgalom szabályai működnek. Budapesten ezt bevezették. A napokban kerültek ki a videók. Egy ilyen nagyobb... Hát nem is tudom mi az, mint egy dézsa, tulajdonképpen egy virágcserépszerű, egy olyan hengert
2: raktak ki. Tettek egy Leandert.
1: Igen, hát majdnem, és akkor, hogy azt kell megkerülni, és innentől körforgalom. És akkor nem értették, hogy minden nap neki megy valaki. Hogy megy neki, miért megy neki, tehát hogy hihetetlen, hogy elviszik azt az. Most már beletettek egy ilyen nagyobb, ilyen pálmafaszerű növényt, és hogy hát, ha így észreveszik az autósok, nem bírják megemészteni, hogy ott van egy körforgalom, és nem értik, hogy miért, és azt mondják, hogy azért, mert ugye van ez az embernek a szeme meg az agya, hogy össze van kapcsolva, hogy ahova nézel, oda fogsz menni. Tehát ezt tanítják egyébként a motoros iskolában, hogy ne a kátyút nézd, amikor látod az úton, hanem azt nézd, hogy hol fogod kikerülni, mert ha kátyút nézed, garantáltan belemész. A pilótáknál is ez van, hogy mindig ahova nézel, oda fogsz majd menni. Tehát, hogy ez legyen. És ők nézik, hogy mi ez itt? Hát egy ilyen nagy bója itt a körforgalom közé, és akkor már neki is megy.
2: Ez, és akkor a katonáknak is azt tanítják, hogy ahova nézel, oda lősz. De ne nézz rám, na ne nézz rám.
1: Hát igen. Józsikám, ne forgass már a fejed itt. Nyilván nem, de hogy arra mész, és ez tényleg működik egyébként, én kipróbáltam meg, hát tényleg aki motorozik, ez pontosan tudja, hogy a kanyar ívet kell nézni, mert akkor oda mész, de ha kifelé nézel, akkor vagy a tájat nézed, akkor mész a táj felé.
2: De szép szakadék.
1: Milyen szép a kilátás.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu

0: Ez a Keltető Sport.
1: A Keltető Sport.
2: Sportos szép reggelt kívánunk mindenkinek, melyek a legfrissebb sporthírek, Laci?
3: Nem fogod kitalálni, de Argentina Spanyolország ellen játszik majd a világbajnoki döntőben. Szerintem ezt még nem hallottad. És mosolyogsz, tehát azt jelenti, hogy megtetted az argentinokat, nem. És ezek szerint nyertél.
2: Nem, hanem az angolokat tettem meg.
3: Hát ezt nem hiszem.
2: És az argentinoknak szurkoltam, és nagyon-nagyon boldog voltam, hogy elment a pénzem, a mixem, mert végre, ahogy te szoktad mondani, nagyon szép ez a szó, ez a kutyaütő csapat, ez végre kiesett, mert nagyon-nagyon vártam, csak hogy egy személyes megjegyzésem is legyen, és ahogy mondta ott a szakkommentátor is, a futball nyelve a spanyol, és azt gondolom, hogy ilyen döntőről álmodhattunk.
3: Hát nem. Nem értek veled egyet. Ez szerintem a világbajnokság legrosszabb első fél ideje volt, amit valaha láttunk.
2: Ja, hát én arról lemaradtam.
3: Hát
2: ez az utolsó 20 percet láttam.
3: Konkrétan katasztrófa volt. Amiért nem nézed az Atletico meccseit, Simeone miatt.
2: Igen.
3: Itt pályán volt Simeone.
2: Hát csak egy másik.
3: Ifjabbik.
2: Ja, az ifjabbik
3: igen,
2: Simeone?
3: Igen. Aha. Hát egy katasztrófa volt. Hát annak a sásznak már nem kellett volna pályán lenni szerintem most az argentin szurkolóknak, vagy akik az argentinak szurkolnak. Nálam annyira kinyílt a bicska, mindenkibe belerugott, aki arra járt, utána mindig reklamált, mindig fetrengett, bármi történt.
2: Apa, így jó!
3: Tehát ez a... hát egyszerűen nem. És az a baj, hogy a szakértő mondta azt a stúdióban, és ez nekem is feltűnt, hogy nagyon sok volt a szabálytalanság, nagyon sok volt az argentin szabálytalanság, és nem is értettük,
2: megkaptak
3: amiért.
2: Három
3: gyakorlatilag, hát az első fél időben 12 szabálytalanság után kaptak egyet, míg az angolok 6 után kaptak egyet. Tehát így volt az arány az első fél időt követően, és komolyan mondom, nekem teljesen mindegy volt, hogy melyik csapat volt, de már egy idő után azt vettem észre, hogy kezdem utálni Argentinát emiatt a játék miatt, mert nem ez jellemezte őket. Hogy mi a bánat történt ezekkel, hogy ilyen favágók lettek. És aztán jött a második fél idő, megkapták a gólt, és lám, elkezdtek focizni. Ugyanúgy, mint ahogy elkezdtek az előző mérkőzésen, meg ugyanúgy, mint a zöldfoki köztársaság ellen. És akkor kiderült, hogy egyébként nagyon tudnak focizni, és Lionel Messi megint adott 2 gólpasszt, tehát parádésan játszanak, de hogy miért az első félidőben ez volt a taktika, nem tudom. Minden esetre bevált, mert az angolok taktikája, meg pont szerintem ők elrontották Tuchellel az élen, hogy abban a másodpercben, hogy megszerezték a vezetést, beálltak védekezni.
2: És magukra húzták.
3: Magukra, és majd kihúzzuk valahogy. Hát na, ezt nem kellett volna, most már nyilván mindenki okos Anglia részéről is, de hát az argentinok meg innentől kezdve már minden mindegy alapon mentek előre, és ha már egyszer sikerült nekik 0-2-ről fordítani, meg már sikerült többször hátrányból felállniuk, miért ne sikerülne most is? Amikor egyenlítettek, már biztos voltam benne, hogy nem lesz hosszabbítás. Hiába a 85. percben jártunk, mondtam, hogy innentől, ha ők lendületet kapnak, már nem tudod megállítani őket. Nem is sikerült, úgyhogy Argentina, azt kell mondjam, hogy annak köszönhetően, ahogy játszott tegnap a második félidőben, meg ahogy többször megfordította a hátrányból a mérkőzéseket, 2 kapufát is rúgtak, hát nem volt érdemtelen a győzelmük, abszolút jogosan jutott be végül is a döntőbe. Csak az első félidő, az ne lett volna.
2: Azt pont nem láttam, szóval hát erről nem tudok nyilatkozni. Mondom, az utolsó 20 perc az olyan volt, hogy tanítani lehetne.
3: Konkrétan 25 percig nem volt lövési kísérlet. Egyik csapat részéről sem. Tehát csak ez
2: óvatos
3: volt.
2: Óvatos semmi?
3: Nem is az óvatos, hanem ez a harmadik percben már egymásnak ugrunk és kakaskodunk. Bellingham egyébként adott egy fülest a végén a lefújás után, hogy már nem mutatott a kamera az egyik argentin játékosnak. Pont egy olyannak, aki nem is játszott, csere volt. Tehát még csak azt se lehetett, hogy aki rugdosta végig, mert egyébként kapott eleget, de hát Messi is. Tehát azért azt is tegyük hozzá, hogy őt is darálták rendesen. Úgyhogy az egész első félidő az inkább hasonlított egy ilyen pankrát óra, vagy nem is tudom mire, és fetrengés egyik oldalon, másik oldalon, megrukott, a másik belerugott.
2: Jó, de nincsenek jóban ezek a csapatok.
3: Nincsenek jóban, nyilván, hát ezt tudjuk a politikai hátteret is, ugye a Falkland-szigetek háborújának idején Anglia és Argentina között, ami azzal zárult, hogy a Anglia területe maradt, tehát hogy amiatt kimondottan nem jó a viszony. Hát az argentin szurkolókról meg annyit, hogy ők már balhéztak az utcán is, tehát már a mérkőzés előtt is több verekedés volt. Egymással is összevesztek, 2 Buenos Aires-i szurkolótábor, de közben vadáztak másokra is, egy mexikói szurkolót vertek meg, ez is hihetetlen volt. Az angoloknak meg kiadták előzetesen, hogy mely kocsmákba menjenek, ahol csak angol szurkolókat fognak kiszolgálni, és nem is engednek be argentint. mindenki arra számított, hogy egyébként balhék lesznek is, és ezért nem is akarták az argentin szurkolókat már beengedni, de volt szurkolás ellentétben az előző napi elődöntővel, amit mind a ketten úgy néztünk, és meg is állapítottuk, hogy egy úri közönség volt, ugye a francia mérkőzésen.
2: A zsebkendővel fogja a sörös pofát.
3: A francia-spanyol meccsen gyakorlatilag akkor hördült csak fel a közönség, ha történt valami a pályán, egyébként meg csendben ült mindenki. Itt nem volt ilyen, mert az elején az angol szurkolók énekeltek, aztán utána az argentinok ünnepeltek, tehát itt igazi futball hangulat volt. Azt kell mondjam, hogy a VB-n ez is egy hiánycikk, mert sokan vannak, itt is voltak 68 ezeren, de a hangulat az nem mindig olyan, mint ami egy futballhoz való, mint például itt Európában, amit már megszoktunk. Minden esetre megvan a döntő, Argentina, Spanyolország, előtte pedig ugye a bronzmeccs, Franciaország, Anglia, ezek sem ígérkeznek rossz találkozóknak, de mondom még egyszer, a világbajnokságon azért láttunk izgalmasabb vagy jobb mérkőzéseket is, legalábbis az első félidő alapján mindenképp. Akár a francia-spanyolt is említhetném, ott sem volt egy sziporkázó játék. De hát általában, amikor már nagy a tét, akkor onnantól kezdve már nem is várhatunk sziporkázó játékot.
2: Igen, és általában, amikor két ilyen nagyon erős csapat küzd egymással nagyon komoly tét mellett, akkor azt tesz jót a meccsnek, hogyha valaki gyorsan talál egy gólt.
3: Abszolút. Ez tényleg így van, eszembe is jutott. Veled beszélgettük tegnap négy szem közt, hogy ahogy megszületik a gól, onnantól varázsütésre megváltozik a játék, és tényleg így van, tegnap is ez történt, ahogy az angolok megszerezték a vezetést, akkor onnantól kezdve volt foci. És milyen érdekes, mikor hátrányba kerültek, akkor az angolok is mentek előre, és onnantól a végén már ők is próbáltak egyenlíteni. Persze ott már kockáztatni is kell. Nekem úgy tűnt ott, hogy mintha elfáradtak volna az angolok, ott amikor visszaálltak teljesen védekezni, és nem tudtam, hogy mennyire tudatos, vagy mennyire a fáradtság jele, de aztán kiderült, hogy amikor 2-1-re már Argentina vezetett, hogy tudnak előre menni, és tudnak még támadni, van még bennük erő. Minden esetre így már késői volt ez a hajrá az angoloktól.
2: Na minden esetre bebizonyosodott az, hogy ha én az angolok ellen fogadok, ők nyernek, ha az angolokra fogadok, akkor megvesztenek.
3: Teljesen mindegy, ha te az angolokra fogadsz, vagy ilyesmi, mindig veszítesz.
2: Te teljesen. Te nekem nagy óriási mumus, bebizonyosodott a Manchester Unitednél, és most az angol válogatott.
3: Most már kíváncsi vagyok, hogy az argentin-spanyol meccsen kire fogsz fogadni, vagy fogadsz egyáltalán, mert ez aztán megjósolhatatlan.
2: Teljes mértékben megjósolhatatlan, mint ahogy nincs két egyforma játékkép sem az adott csapatoknál. Tehát, hogy lásd, ott voltak a franciák is, akik kifogtak egy olyan nehéz, meg olyan rossz napot, hogy semmi nem akart összejönni. És hogyha van valamelyik csapatnál, akár a döntőben is egy ilyen, akkor lehet, hogy egy olyan Argentinát, vagy egy olyan Spanyolországot látunk, amin elcsodálkozunk, hogy hát de nem erről volt szó, hát eddig nem így játszottatok. Nem lehet kiszámolni, úgyhogy nagyon kíváncsian várom.
3: Meglátjuk majd. Azt is láthatjuk, hogy július 24-én elkezdődik a magyar foci, és azt már élőben is láthatjuk, és hát a Spari Újpest mérkőzés lesz majd a nyitó meccs. Ez egy péntek esti foci, tehát pénteken este 8 órától július 24-én. A Kisvárda szombaton játszik majd 25-én, a Honvédot fogadja, a Debrecen pedig vasárnap a Puskás Akadémia ellen. Tehát régiónk csapataiból, ha valaki nagyon szereti a focit, végig járhatja akár mind a három helyszínt is, hiszen hazai környezetben játszanak az együttesek, és hát utána majd augusztus elején jön majd egy Debrecen-Nyíregyháza rangadó is, úgyhogy arra sem kell most már sokat várni. Sajnos van egy nagyon rossz hírem is, életének 82. évében elhunyt Szántó Imre, öcsi bácsi, ahogy mindenki ismeri, az utolsó magyar ökölvívó olimpiai bajnok edzője, Kovács Istvánnak az edzője, hétközben beszélgettünk vele, tegnap megkezdődött az országos bajnokság, a magyar bajnokság Nyíregyházán. Akkor érkezett ez a tragikus hír közvetlenül a kezdés előtt, és Szántó Imrére is emlékeztek 10 gong szóval, egy nagyon szép gesztus volt a szervezők részéről. Zajlik majd egyébként folyamatosan az ökölvívó bajnokság, tehát szombaton rendezik majd a döntőket, gyakorlatilag minden válogatott sportoló szinte itt van a Continental Arénában, érdemes kilátogatni, meg lehet nézni egyébként Papp Lászlónak az erekjéit is, amiket az olimpiai érmeit, tehát ezeket is, ha már ott vagy a mérkőzésen, érdemes megtekinteni, úgyhogy egy remek kis programnak ígérkezik a hétvégére.
2: Laci, köszönjük a sport összefoglalót!
0: Ez volt a Keltető Sport, a Sunshine.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Megszűnik a kettős vezetés a szakképzésben. Bezárja Diósgyőri üzemét a Nestlé. Új vidékfejlesztési programot készít elő a kormány. Jönnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Jelentős változásokat tervez a kormány a szakképzésben. A benyújtandó törvénymódosítás értelmében 2027. januárjától megszűnik a kettős vezetési és a kancellári rendszer. Helyette egységes főigazgatói irányítás működik majd. Az új vezetői pályázatokat 2026. szeptember 30-áig írják ki. A jelenlegi vezetők mandátuma év végén ugyanis lejár, de ismét pályázhatnak. Magyar Péter miniszterelnök szerint ezzel egy felesleges párhuzamos rendszert számolnak fel. Emellett folytatódik a szakképzési beruházások átvilágítása, és nyílt pályázatok várhatóak a tankerületi központok vezetői posztjaira is. 500 millió eurós mesterséges intelligencia fejlesztési programot jelentett be Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter. Magyarország ugyanis csatlakozik az Európai Unió mesterséges intelligencia programjaihoz, valamint a Lengyelország vezette GigaForce konzorciumhoz. A beruházások célja a hazai számítási kapacitások és az informatikai infrastruktúra jelentős fejlesztése. A miniszter azt is bejelentette, hogy Magyarország belép az uniós IRIS műholdas programba, amelyet Európa saját műholdas kommunikációs hálózataként emlegetnek. A programok új lehetőséget nyithatnak a kiberbiztonság, az adatközpontok fejlesztése és az európai technológiai együttműködések területén. Az év végén bezárja Diósgyőri üzemét a Nestlé Hungária. A vállalat közlése szerint a döntést az üreges csokoládé figurák iránti keresre tartós visszaesése indokolja. A cég hangsúlyozta, a szerencsé és a büki gyár továbbra is változatlanul működik és fejlődik majd. A Nestlé már megkezdte a tárgyalásokat az üzem értékesítéséről, és olyan befektetőket keres, aki folytatná az édességgyártást, hogy a lehető legtöbb dolgozó számára megmaradjon a munkalehetőség. A vállalat szerint a csokoládé figurák a jövőben is elérhetőek lesznek, de már egy másik gyártó készíti őket. Feljelentést tettek több állami informatikai rendszer és a gondosóra program egyes beszerzései miatt. Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter közölte. A tárcánál végzett átvilágítás eredményeként fordultak a hatóságokhoz a Kréta, a Neptun, valamint a közigazgatásban használt Poseidon és Eke IDR rendszerek ügyében. Közben az integritás hatóság is feljelentést tett a gondosóra program egyes beszerzéseinek vizsgálata alapján. A közlemény szerint több bűncselekmény gyanúja is felmerült, az ügyekben a hatóság vizsgálata döntett a további lépésekről. Új vidékfejlesztési program előkészítéséről beszélt Magyar Péter miniszterelnök. Elmondása szerint a tervek alapján 10 településenként plusz 1 milliárd forint jutna a falvaknak a jelenlegi falu programon és a futó vidékfejlesztési támogatásokon felül. A Szent István vidékfejlesztési programról már első olvasatban tárgyalt a kormány, a következő időszakban pedig széles körű szakmai egyeztetés is kezdődik. A tervek szerint különböző településeken pilot programokat indítanak, hogy a helyi igényekhez legjobban illeszkedő fejlesztési megoldásokat dolgozzák ki.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Ma ismét forró, de változékony idő várható térségünkben. A napsütés mellett többfelé kialakulhatnak záporok és zivatarok. Az északnyugati szél élénk lesz, a zivatarok környezetében átmenetileg pedig viharossá is fokozódhat. Délután 35 fok körüli csúcshőmérséklet várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műhold felvételeket is látszik egyébként, tök jól néz ki. Csak hát az nem ilyen volt eredetileg, és hát nyilván, hogyha belenyúlnak a környezeti adottságokba, az azért soha nem jó.
1: Igen, egyébként a műhold felvételeken a kínai nagyfal is látszik, és hát azért annak az építési engedélyét is érdemes lenne felülvizsgálni. Hogy is volt ez
0: a némi korrupció, ugyanúgy vértél felfedezni, valamelyik császár annak idején, aki építette, akkor az anélkül, hogy megkérdezte volna a környezetvédelmi hatóságot, felépítette a falat.
1: Igen, mert ő azt hitte, hogy neki...
0: A hülye mongolok ellen, mert jönnek a mongolok, az gyorsan építeni
1: kell. Mert úgy volt vele, hogy várjál csak, nekem balról kell kerítést építeni? Csak hát ugye jobbról kellett volna, úgyhogy nagyon rosszul csinál.
0: És a szomszédba beperelték. Hát tudunk átmenni egyik napról a másikba.
1: Ahelyett, hogy olyan csodas övét ültettek, valami neked van.
0: Igen.
1: Az mostan egyébként a világ űrig nőtt volna fel.
0: Már most is addig nőtt. Mindig megnézem, hogy fű le kéne vágni, és mindig eddig is jutok. Fű már megint le kéne vágni. Most már nagyon nagy.
1: Alpinistát várunk darúval.
0: Van már olyan. Tehát egyet úgy hagytam véletlenül, azt az, hogy mindig megmaradt, és az már fa. Tehát az már nem sövény, az már egy ilyen óriási fa lett. De azzal már nem tudsz mit csinálni, az már csak úgy, hogyha majd hívsz valakit, aki kivágja. Tehát addig meg el vannak ott a rigók, meg fészkelnek rajta, meg örülnek neki, én meg örülök a rigóknak.
1: A rigó... Még néhány év is már beleakad a helikopter, aztán leszállhat rá.
0: Nálunk már olyan ökológiai szisztéma van otthon, hogy az valami hihetetlen. Tehát rengeteg csigán van, azt megeszi a rigó, mert ilyen francia rigókat telepített. Csigát esznek. Nem, egyébként tényleg, és láttam már a múltkor, hogy töri össze a csigahéjat a betonon.
1: Elejti.
0: Ne, oda megy, és így a csőrével kopogtatja rendesen a járdán, és összetöri, csak nem értettem, miért van ott egy rakás csigahéj a járdán, és aztán kiderült, hogy így szedik ki belőle a csigát.
1: Hallod, van itthon valaki?
0: Ahó. Igen.
1: Ahó.
0: De most már van sünim is, ami szintén vadászik a csigára, de valamiért a csigák meg vadásznak a bazsalikomomra, meg a paradicsomra, tehát ők meg amiatt nyargalnak oda, úgyhogy...
1: Hú, elveszettem, tehát nálatok a csiga, mit eszik? Sast? Mi van?
0: Bazsalikomot. Növény, nem merem kirakni. Két nap alatt legelték az egészet.
1: Olyan veszélyes csigák vannak, hogy megeszik a FT-ben a galambot.
0: Ezek onnan jöttek valamelyik ilyen Finnországból.
1: A nukleáris tárolóban, igen, velük tesztelték.
0: Igen. Szóval nálunk ilyen örök körforgás van. Cserebogarunk például nem volt, mert ellenben van egy rakás makond. Úgyhogy füven meg ezért nincs. Tehát
1: és a makond meg miatt felrepült, és megette röptében a cserebogar.
0: Igen, ha valaki még bírja követni, galamb is van. Az még nem eszik semmit. Viszont most már ott tartunk, hogy macska kaját rakunk ki esténként a ott élő állatoknak, és reggelre mindig elfogy, de hogy ki és mi eszi meg, azt nem tudjuk. Tippünk van, hogy vagy a süni, vagy a rigók, vagy pedig arra kóborló macska, vagy valami, de azóta etetjük, még egyelőre nem tudjuk, hogy mit.
1: Amúgy nem kell, mert szerintem túl sok állatot beszereztetek, hogy egy vadasparkot nyitassatok. Majd megnézem, hogy mire van még szükségetek.
0: Igen, tavaly fogadtunk be két kiskacsát is, de azok sajnos nem érték túl. Állítólag azt nagyon nehéz életben tartani. Hogy azok hogy kerültek oda, azt a mai napig nem tudom, mert a környéken tó nincs. Tehát, hogy fogalmam nincs, hogy azok miként kerültek oda.
1: Csiga háton beúsztak.
0: Igen, viszont van most már ragadozó madár is a környéken, mert hallom a hangját, akik meg a környékbeli rigókra vadásznak. Úgyhogy van itt minden.
1: Na hát a finn atomreaktoroktól így lehet eljutni a kertjéig.
2: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu. Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja. Nekünk ez szerelem. Sunshine FM.

0: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Mit gondolsz a mai fiatalok iskolai megjelenéséről?
2: Tehát egy kislány azért maradjon meg a smink alkalomra. Tehát ha minden nap úgy mész sminkelve és teljesen ilyen full make-upba, akkor mi lesz, amikor egy bárra készülsz?
1: Hát, akkor még több smink.
3: Akkor minden lesz.
1: Igen. Akkor műhaj, nem tudom.
3: Meg vagy műszempilla.
1: Meg műszempilla. Jó, na. Jön már a műszempillás időszak is.
2: Jó. Hát egyszer be kell rakosgatni egyesével. Jaj, te képes vagy ott feküdni órákat.
3: Ó, de jó
1: az. Órákat kell ott feküdni?
3: Nem, másfél óra, maximum kettő, de olyan jót tudok aludni, hogy az hihetetlen. Tehát az egy regenerációs folyamat minden nőnek.
1: És akkor csak mondja esetleg a pillás, hogy jó, ne horkoljon.
2: De figyelj már, hát a kínaiaknál lehet kapni olyat, ilyen öntapadós matricás, múltkor néztem, ami pár ezer forint, az egész sor megvan. Fogod, felragasod, kész.
3: Jó, az úgy is néz ki, nem értesz hozzá. De hogy igen, nagyon jót lehet pihenni, nekem meg szokta kérdezni a pillásom, hogy jót aludtál, és mondtam, hogy igen, horkoltam. Nem, akkor jó. De volt már, hogy arra ébredtem, hogy mivel egyenesen fekszel, igen, és ugye nincs a nyakad úgy megtámasztva, arra kellettem, hogy kis is felhorkantottam.
1: Nekem is volt már olyan, hogy ilyen valami kezelésem, vagy valami feküdtem, és akkor utána így... Csak egy ilyen röpjel.
2: Most kijön belőlem a férfi. Ezt miért kell mindig csinálni? Tehát lenő a műszempilla.
1: Amikor
2: is,
1: mi ezt nem veszük észre.
3: Igen, amúgy. Nem. Ezek az apró kicsi részletek, amik fontosak. Vannak olyan szépségszalonok egyébként, ahol úgy csinálják, hogy míg kapod a szempillát, addig a lábadat már megpedikűrözik, és még a kezedet is csinálják. Tehát ez a teljes mennyország.
2: Hallgatok, nem látják. Mi Bélával ilyen tátott szája hallgatjuk ezeket a...
1: Marra meg extázisban van.
3: Én teljesen rápörögtem, milyen jó lenne amúgy.
1: De figyelj, most ne haragudj már, most ebből, most a kisiskolások itt hallgatnak minket éppen 8 óra eltesülve.
3: De nekik nincs rá pénzük, úgyhogy mindegy.
2: Üzenjük az
1: de anyukát, a szülőknek van. Igen.
3: Jó, és de ők meg nem adnak.
1: Nem szabad.
2: Bocsánat, hogy ilyen vulgáris leszek, de olyan büdösek lehettünk mi 7.-8. hogy bejött oda hozzánk a töri tanár, az akkor is mondta, hogy na akkor ablakot kicsapni, mert...
3: De mindig
2: és
3: amúgy.
2: Mi nem éreztük ezt magunkon. Na de hát volt rajtad egy póló, egy vastag pulcsi, azon egy nejlon köpeny, mert az volt kötelező, és csak azt lehetett, igen, kapni. És
1: akkor ami rázott folyamatosan, mert elmentél, igen, valaki meg mellett, az alatt olyan tütött rajtad.
2: Ma ilyen légáteresztő pólókról beszélünk, ez bent tartott mindent. Te voltál a leghátrányosabb helyzetben, mert te kosarasztál. Mit csinálnak a kosarasok? Feltett kézzel védekeznek. Te meg ott állsz, egy 2 méteres benga áll a center előtt, mint kis irányító, hogy felnézel, persze, vagy stb.
1: Szagolgatod. Hát nincs erre idő, Lacikám. Olyan gyors a játék, hogy ott szellőzés
2: ott
1: van.
2: A harmadik negyedben? Hát ott már azért.
1: De utána, amikor bemégy hozzájuk az öltözőbe,
2: ott mi van?
1: Mondjuk, mint edző, vagy valami. Hát ott van büdös.
2: Meccs közben nincs mi? Ez a bekapcsoljuk a klímát, és elszívjuk.
1: Meccs közben azért annyira én nem érzem. És akkor gondolj bele, a konditeremben jobban érzem.
2: Ez van rosszabb, például a birkózás. Ott, amikor már két ember egymást gyűri abban a kis szűk,
1: félcsupaszon, vagy hát úgy mondom, majdnem félcsupaszon.
2: Igen, igen, és ott akkor egymást szagolják kétszer.
1: Kertész alsóba. És akkor ott, és akkor van egy feszítő fogás, amikor a hónalja oda kerül, és a fejed ott van, hogy ott kell tartani.
3: Kopog le.
2: Nem elég, hogy törik össze a füled, de még egyébként az is. Na most az összes birkózó edzőtől majd mindjárt kapunk üzeneteket. Az a nyakig érő nadrág, amit felhúztak mellkasig, és onnan kezdődött gyakorlatilag.
1: Vagy igazol, most is van.
2: Tehát eltűnt a csípőjük a hölgyeknek, meg a derekuk, tehát ez a felhúztad egész nyakig, nem ennél még sokkal feljebb, és ilyen egészen
1: majd testes.
2: Mell alá, és gyakorlatilag úgy nézett ki a hölgy, hogy jött a fej, nyak, mell és láb.
3: Ennél
2: tehát, hogy törzs semmi nem volt.
1: Hát azért meghosszabbítsák a lábukat.
2: Egész a mell, és az nem állt jól a lányoknak.
1: Igen, ezek a pónilábú lányok használták ezt.
3: Ez én vagyok amúgy.
1: Te tacskó testű vagy?
3: Persze.
1: Hát miért lennél
3: tacskó? 1.62-vel én tacskóként nagyon tudok ugatni a kocsiba.
1: Akkor jó, mert nekem is ezt mondta a lányom, hogy veled a szeretek pása. Akkor ezek, igen, szerint mi vagyunk olyankor a balfékek.
2: De a mai napig emlegeti, hogy apa, olyan jó volt, emlékszel, együtt vettünk egyszer csizmát. És akkor nekem ez így jó, még akkor is, ha nem állt jól neki, de nem fogod elvenni a kedvét.
3: Persze.
2: Orta, boldog volt, osztálytársainak
1: mi tetszett. Mi is boldogok akkor voltunk, mert megdicsért a lányunk.
2: Így van.
1: És ennyi. Mindenki boldog, nem?
3: És ti lettetek a jó
1: szarú. Ez egy win-win helyzet. Csak az asszony szemében volt egy szemétróger. Egy idióta ügye.
4: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. sunshine.hu.
5: Mondd el, miért? Miért van, hogy fáj? Miért van, hogy bárhová megyek, az éleple alatt újra és újra rám találsz? Miért is félsz? Hisz feladtad már? És esténként várod,

változatos kedvencek. Szívedet tár most fel, karodat tár most szét, szabadon számunk, szabadon számunk. És igazi újdonságok.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Pontváró buliban elektromos rollert nyerni? Váltsd velünk valóra! Ehhez nem kell más tenned, csak a belépéskor kapott pontot parti útleveleddel keresd fel a Raiffeisen Bank két standját, amelyeknél az aktuális álláspályázatokról és a fiatalok igényeire szabott Yellow számla csomagunk részleteiről beszélgethetsz munkatársainkkal. A standokon pecsétet kapsz az útleveledbe, amelyet a nyereménydobozba kell majd bedobnod. A sorsolás 19 és 20 óra között lesz a színpadon. Ne maradj le! Várunk 2026. július 23-án 16 órától a pontot partira a Sóstó Gardenbe.
3: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstó Garden, a sóstói nyár központja. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party, Fellép, Mollywood, Vini, Regál Lili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Chris Rudy, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Buliz Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központjában, a Sóstó Gardenben.
4: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban? Sajnos, semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
5: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu.
3: Érkezik a nyár legnagyobb durranása. Július 23-án Nyíregyházán, a Sóstó Gardenben. Jön a Pontot Party. Egy este, ahol együtt ünnepeljük a felvételi ponthatárokat, a nyarat, és mindent, amiért megérte várni.

0: Elővételes jegyek vanticket.hu. Pont ott parti, pont ott a helyed.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Jó utazás, kellemes hétvégét kívánok önöknek. Több helyen az üdülővezetekben jelentős leterheltséggel kell számolni, így például Nyíregyháza, Sóstó, Gyógyfürdő, valamint Hajdúszoboszló város belterületén is nagy a forgalom. Tiszafüred 33-as számú főútvonal jelentősen le van terhelve, úgy szintén le vannak terhelve azon főútvonalak, amik országhatárállomások fele vezetnek. Így a 4-es számú főútvonal Záhony, illetve több helyen lakott tetten kívül is sebesség korlátozás. Az elmúlt napokban nagyon sok közúti közlekedési baleset történt a vármegyék területén, gyakran történtek súlyos sérülésre járó események és jelentős anyagi kárra járó. Több esetben intézkedtek a rendőrök olyan gépjárművezetőkkel szemben, akik durva szabálysértést követtek el, melynek kapcsán baleset is történt. És nagyon sok esetben a vezetőengedélyt is korlátozza a hatóság baleseteknél, amikor eljárás indul a gépjárművezetővel szembe. Köszönöm a figyelmüket, tovább jó utat és balesetmentes közlekedést.
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: 5 adónemet töröl el a kormány. Kábítószer kereskedőket fogtak el Püspökladányban. Benyújtották az iskola kezdési támogatás törvényjavaslatát. Jönnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
3: 5 adónem megszüntetését jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. Kivezetik az önkormányzatok által kivethető települési adót, az ebadót, valamint a bevándorlási különadót, amelyből a kormány szerint nem származott állami bevétel. Megszűnik továbbá a széndioxid kvóta adó és a hozzá kapcsolódó tranzakciós díj is. A miniszterelnök hangsúlyozta, ha a környezetvédelmi szabályok nem lazulnak, sőt megduplázzák a levegő terhelési díjat, és felmérik a legnagyobb környezetszennyező vállalatot. Nagyszabású rendőri akcióban fogtak el egy 27 éves férfit Püspökladányban, akit kábítószer kereskedelemmel gyanúsítanak. A nyomozás szerint rendszeresen árult tiltott szereket a városban és környékén. A rendőrök a készenléti rendőrséggel közösen csaptak le otthonában, ahol droggyanús anyagokat, a terjesztéshez használt eszközöket, pénzt és elektronikai eszközöket is lefoglaltak. A nyomozás során több fogyasztót is azonosítottak. A férfit őrizetbe vették, a bíróság pedig elrendelte a letartóztatását. Elkészült Pallag új központi játszótere Debrecenben. A körbekerített park 10 korszerű játékelemmel, kerékpártámasszal és szelektív hulladékgyűjtővel várja a családokat. A helyszínt a lakókkal egyeztetve választották ki, így a játszótér a városrész központjában, a lakópark és a labdarúgó akadémia közelében kapott helyet. Az önkormányzat a közeljövőben további fejlesztéseket is tervez, felkötültetnek, az árnyékolás érdekében filagóriát építenek, valamint a későbbiekben egy új gyalogátkelő kialakítása is szerepel a tervek között. Új terápiás áttörést hozhat a COVID-19 és az influenza kezelésében a Debreceni Egyetem egyik kutatása. Az MTA Lendület programjának támogatásával induló 282 millió forintos 5 éves projekt azt vizsgálja, hogyan lehet megakadályozni, hogy a vírusok bejussanak a sejtekbe. A kutatócsoport vezetője Zákány Florina szerint az új membránlipid terápia a jelenlegi kezelések hatékony kiegészítője lehet, kevesebb mellékhatással. A kutatás célja egy új gyógyszeres megközelítés kidolgozása, a megelőzésben és a vírus fertőzések kezelésében is szerepet kaphat. Egyelőre továbbra sem indul újra a Debrecen és Tel Aviv közötti vízerjárat. A légitársaság a Dehír megkeresésére közölte. A járat végleges felfüggesztéséről nem született döntés, ugyanakkor még vizsgálják az újraindítás feltételeit. Az izraeli járat eredetileg idén márciusban tért volna vissza a debreceni menetrendbe, ezt azonban a közel-keleti fegyveres konfliktus miatt elhalasztották. Jelenleg a debreceni menetrendben sem őszre, sem a későbbi időpontokra nem lehet jegyet foglalni Tel Avivba. Benyújtotta a kormány a 100 000 forintos iskola kezdési támogatásról szóló törvényjavaslatot. A támogatás a tervek szerint többek között a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a tartósan beteg vagy sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő, az egyedülálló szülők, valamint a gyermekvédelmi szakellátásban élő és árvaellátásban részesülő tanulók után lesz igényelhető. A javaslat szerint a támogatás összege gyermekenként 100 000 forint adómentes lesz, végrehajtás alá nem vonható, és nem számít bele a szociális ellátásokhoz figyelembe vett jövedelembe.
4: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: a városunkban a napsütést gyakran zavarhatják komoly felhők, a délutáni órákban pedig záporok és zivatarok is kialakulhatnak. Az északnyugati szél több felé élénk, zivatarok idején erős széllökésekkel társulhatnak. A délutáni hőmérséklet 35 fok körül alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
4: Csak jó zene.
1: Csak jó zene.

0: Feltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Megint ugyanúgyokodom ki, amiről a múlt héten beszélgettünk, hogy láttam egy olyan Facebook posztot, hogy valaki kirakta, hogy végre most a héten ellenőrzik ugye a motorokat, és hogy Budapest belvárosában végre nem fogja hallgatni ezeket a hangos kipufogókat. És abban a másodpercben ilyen több ezer hozzászólás volt.
2: Hát a motorosok sokan
1: motorosok, hogy amikor vért adunk, amikor egyébként gyerekeket megyünk és szórakoztatunk, meg megjelenünk, meg jótékonysági rendezvényen vagyunk, mert egyébként összetartó társadalom. A motoros akkor azzal nincs probléma, ugye? De, és valaki csak ennyivel zárta a beszélgetést, hogy de nem sokára megint hétfő lesz. És akkor megint kitolhatom a hangos motorral, vagy kipufogóval rendelkező motoromat. Nyilván persze van, akit ez irritál, van, akit ez egyáltalán nem zavar. Én nagyon sokszor találkozok olyannal, ezt nem is tudtam, hogy megyek át falvakon, főleg ilyen szegényebb falvakon, ott állnak kint a kis gyerekek, nem csak fiúk, hanem lányok is, és mindig mutatják, hogy húzzam a gázt, hogy adjak neki, és nem értettem először, hogy mi ez a jel, hogy mi. Ők imádják, hogyha egy ilyen hangos motor elmegy mellettük, és akkor így odahúzzák a hangot. Hát az enyémben meg gyári kipufogóban azért hangosnak annyira nem nevezhető, de egy idő után én is adom, és olyan hálások, integetnek, megköszönik, hogy micsoda élmény.
2: Teljesen félreértetted. A gyerekek azért integetnek neked, meg azért mutatják, hogy húz meg, hogy bácsi, tessék innen gyorsan elmenni, mert apa már ébredezik, kijön a lánccal, és úgy hátba vágja, hogy lerepül a motorról.
1: Az kovácsvágásom volt, amikor elmentem a kilátóba, azt meséltem, nem? Leparkoltunk, és akkor ott 1000 lépcső vezet fel, arról híres egyébként az a kilátó.
2: És megszámolt?
1: Hát nem, mert 300 után már is szakadt rólam a víz. Próbálj meg felmenni motoros bakacsban, ruhában, meg 700, sisakban, meg
2: mindenben. 780-nál elvesztettem, úgyhogy lementem.
1: Felmentem, eszméletlenül fújt a szél, amúgy is libegett a kilátó, nekem meg tériszonyom van, és akkor jöttem, hogy de hülye vagy, minek jöttél ide fel? Tehát, hogy semmi értelme nem volt, majd elindultam vissza, és akkor már ott a helyi erők már nézegették, hogy hány kiló lehet a kipufogó meg a tervé. És akkor már futásban mentem lefelé.
2: Hogy... Ja, úgy, hogy azt végignézted, miközben az 1000 lépcsőt megtetted lefelé, hogy ők
1: persze, ott mert van, messziről láttál. Hát, nem is fentről, de messziről láttam, hogy aha, az fölöttébb gyanús az az autó, meg az a három alak, aki ott nézeget és méregeti a dolgokat, úgyhogy akkor érdekes lefelé gyorsabban haladtam.
2: Én szóval. És csak ilyen mondatokat hallottál, hogy szerintetek az utánfutóra felfér? Na, szóval a gyerekek azért ugye integettek, hogy apa mindjárt felkel és levág a motorról, utána meg azért integettek már, mikor elfelé mentél, meg tapsoltak, meg örültek, hogy ez az megmentettünk még egy ember.
1: Ott van bent, hároman ott fekszenek, már a motor is a bokorba.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu

0: Keltető sport.
1: A keltető sport.
2: Sportban gazdag, szép reggelt kívánunk mindenkinek, mi újság a sportvilágában, Laci?
3: Tegnap nagyon jól mondta Újvári Máté egyébként a francia-spanyol mérkőzésen, hogy minden csapatnak eljön az az időszak, amikor egy meccsen rosszul játszik, és lehet, hogy ez aztán az egész VB-jébe kerül. Hát Franciaország tegnap nem játszott jól. Nem tűnt úgy egyébként a mérkőzés elején, hogy itt bajba kerülhetnek, de hát jött az a 11-es, ami egy jogos büntető volt, amit berúgtak a spanyolok, megszerezték a vezetést, és onnantól kezdve gyakorlatilag kioltották a franciák játékát.
2: Na, most én is bele-bele pillantottam a meccsbe, ráadásul fogadtam is rá. A 11-est azt pont nem láttam, a visszajátszást igen, hogy miért történt. Na most a labdát követte, vagy próbálta, és nagyjából ugye elhelyezte, hogy majd hova eshet, igen. És fordulásból belerúgott az ellenfelébe. Nyilván nem szándékosan tette, de a 16-oson belül tette.
3: Hát meg konkrétan eltalálta. De hát ez igen.
2: Olyan szerencsétlen helyzet
3: volt. Mi ugyanezen vitatkoztunk otthon, mert a párom is annyit mondott, hogy de hát nem is akarta eltalálni, meg nem szándékosan. Nyilván a 16-oson belül senki nem szándékosan szabálytalankodik, amikor becsúszol is a labdát akarod eltalálni. De hát ez sajnos ilyen szempontból jogos 11-es. Már úgy sajnos, hogy a franciák szempontjából. A spanyolok megéltek ezzel a lehetőséggel, tehát innentől kezdve én azt kell, hogy mondjam, hogy taktikusan és szervezetten játszottak. Ahogy indultak a spanyolok a VB-n, az elején, az első mérkőzésen, az nem volt egy látványos, nem volt egy jó mérkőzés, és nem is nyerték meg, ha jól emlékszem. A franciák viszont eddig nagyon meggyőzőek voltak, és mi is ezt mondtuk, hogy olyan támadósoruk van, hogy gyakorlatilag mindig bennük van a gól. Hát tegnap Mbappé nem találta el a kaput.
2: De nem is volt egyébként. Úgy tudom, hogy kaput eltaláló lövés. Ja, de volt.
3: Sokáig nem volt, aztán a végén már volt. Mbappénak lehet, hogy nem. Mbappénak volt egy éleszögből adott lövése, nagyjából annyi, Dembélének volt, vagy kettő, ott a legvégén. Ott nyilván már mentek előre a franciák, de nem találtak igazából részt a pajzson, és nem kellett bravúrt bemutatnia a spanyol kapusnak.
2: Igen, a franciák nem inkább egy szervezett erőfocit játszanak? Én azt gondoltam, hogy ez legyűri majd a spanyol tiki-takát, és nem fog működni, az, hogy eldugják a labdát.
3: A spanyolok sem azt a focit játszották, mint amit megszoktál tőlük. Ez pont ezt a tiki-takát, hogy a végén eldugták, és ment az ollézás, amikor már igen, vezettek 2-0-ra. De összességében azt kell, hogy mondjam, hogy az ő akaratuk érvényesült, és nem tudtak vele mit kezdeni a franciák. Tehát most az a kérdés, hogy ennyit hagytak a spanyolok, vagy egyébként is rossz napot fogtak ki a franciák. A kettő együtt így azt eredményezte, hogy a spanyolok megérdemelten jutottak a döntőbe. Örülök egyébként annak, hogy négy olyan csapat van a döntőben, mind a négy megérdemli, vagyis hát az elődöntőbe volt, mind a négy megérdemli, akár a világbajnoki címet is, és hát itt most a franciák várhatják, hogy a bronzmeccsen ki lesz majd az ellenfelük, a spanyolok meg, hogy a döntőben kivel találkoznak, mert hogy ma Anglia-Argentina összecsapás jön. Hogyha azt szeretnék a hallgatók, hogy Anglia jusson tovább, akkor írjanak Gabinak, hogy fogadjon Argentinára.
2: Én már az angolokra fogadtam. Azért.
3: Akkor így az argentinok fognak tovább jutni.
2: Így van, azért, mert én az argentinokat szeretném a továbbjutának, ezért megfogadtam azt tegnap, hogy ugye kötésbe, hogy spanyolok jutnak tovább, meg az angolok. Ez így össze is jött egyébként.
3: Részben. Már az első fele.
2: Igen, és akkor hát, ha ma nyernek az angolok, de én titkon azért az argentinoknak fogok szurkolni.
3: Na tessék, tehát az is egy érdekes párharc lesz majd, hogyha a spanyolok, tehát ugye Messi ellen, hogyha az argentinok jutnának oda. Dan Burn számára is egy érdekes mérkőzés lehet az angol válogatottnak a védője, miközben mindenki arról beszél, hogy elől Harry Kane meg Bellingham rugdassák a gólokat, azért van egy 2 méteres védőjük, aki amikor beállt, nagyon hasznosan játszott, például a Hollandot is levette a pályáról, tehát egy nagyszerű teljesítmény nyújtott, és képzeld el, hogy neki hiányzik az egyik ujja. Ez sokaknak nem tűnt fel, 9 ujja van csak, az egyik az hiányzik, és hát nyilván most, hogy Anglia ilyen jól szerepel, hát az összes bulvár újság azonnal elővette, és valaki kifigyelte, hogy hát hova tűnt Burnnek az egyik ujja, és Burn, mikor megkérdezik, mondja, hogy iskolában, amikor ellátogatnak, és megkérdezik a gyerekek például, hogy mi történt az ujjad, akkor azt szoktam mondani, hogy cápatámadás volt, és küzdöttem a cápával, és legyőztem, de végül is ez egy ujjamba kell került. Na most ez így jól hangzik ez a sztori. A valóságban 13 évesen megpróbált átmászni egy kerítésen, át is mászott, csak volt egy a gyűrű súlyán egy gyűrű, ami beakadt a kerítés tetejébe, és miközben leugrott, leszakadt az ujja is. Úgyhogy, de...
2: Inkább a cápás.
3: Igen, mennyivel jobban
2: már hangzik. Már le is vettem.
3: De hogy milyen életszemlélete van, és szerintem egyébként ez lehet a például a mostani angol válogatottnak is a titka, hogy azt mond, kérdezték tőle, hogy ugyanígy reagáltak, mint egy úristen, mi volt? És azt mondta, hogy ó, ez nekem, amikor bujócskáztunk később, hatalmas előny volt, mert amikor el kellett takarni, mert én voltam a hunyó, eltakartam a szemem, mindig volt egy rés az ujjamnál, és tudtam kukucskálni, ki hová bújt, úgyhogy ellenem nem akar senki bujócskázni, mert mindig megnyertem ezeket a játékokat. Na most ilyen Dan Burn, úgyhogy neki is szurkolhatunk, csak hogy egy picit azért az angol válogatottat közelebb vigyem hozzá, hát ha megkedveled majd a végén, főleg, hogyha most nyernél velük, szerintem utána azért mégiscsak az egyik kedvenced lenne.
2: Figyelj, amint Harry Kane befejezi pályafutását, nekem...
3: Miért nem szeretett Harry Kane-t?
2: Nem tudom, egyszerűen nem szimpatikus.
3: Tessék.
2: Bár én nem utálom, mint egyesek Messit, ami mondom érthetetlen számomra, hogy az emberek így utálnak például focistákat. Jó, voltak olyanok, akik tényleg így ezt így kivívták azért, mert akkor a balhékat csaptak, meg mindig nagyokat rúgtak, nem is tudom, melyik Real Madrid játékos volt annak idején egy kopasz, akivel Pepe.
3: De Pepét nem szeretted, igen, a portugál.
2: De ő volt az, aki nagyon durván játszott.
3: Igen.
2: Tehát, hogy
3: igen.
2: Azt én nem is értettem, hogy nem tiltották el, voltak olyan megmozdulásait, például az ilyenek miatt lehet utálni egy játékost, de csak azért, mert mondjuk folyamatosan összejönnek neki a cselek, és gólokat rúg, és csúcsokat dönt.
3: Hát ezért igen. Mi is hallottuk, hogy ugye Messit mennyien utálják, nem is értjük miért, pedig tényleg egyébként egy szerethető ember. Nagyon nem szerethető ember viszont az, aki megpróbált betörni a Fradi Shopba. Most már itt tartunk, hogy most már egy...
2: Tudja, egy új pesti volt.
3: Nem tudom, meg gumibot volt nála, meg kés, de hogy mit akart elvinni, azt nem tudjuk. A biztonságiak megállították Budapesten még időben, úgyhogy kérdezték a benti alkalmazottakat, mondták, hogy hát ők igazából nem tudnak semmit, mert annyira gyorsan leteperték és kivitték, hogy nem derült ki, hogy mi volt a szándéka, csak belépett az ajtón egy gumibot, meg egy kése. Lehet, hogy csak meg akartak írni, hogy ne haragudjanak, már nincs odatnél valami fenőkő, vagy
2: megélezni.
3: Megélezni, vagy a gumibot meg mindig nálam van, mert sose lehet tudni, hogy mire jó. Na hát vannak ilyenek a világban. A Győr viszont nem jutott tovább a Bajnokok Ligájában, 2-2-t játszott egy izlandi csapattal, az első meccsen kikapott. Sokáig úgy tűnt, hogy tovább jutnak, de aztán az izlandiak egyenlítettek, így aztán a Bajnokok Ligájában nem lesz majd magyar csapat a labdarúgóknál. Eldőlt, hogy az M4 Sport közvetíti a következő szezonban is a mérkőzéseket. Ez tegnap esti hír, úgyhogy sok olyan hírforrás volt, hogy esetleg más kereskedelmi csatornák, meg stream, meg stb. Maradnak ingyenesek ezek a közvetítések, ez a szurkolóknak azt gondolom mindenképp egy jó hír. Kameruni támadót igazolt a Nyíregyháza Spartakusz, tegnap zajlik az élet, ugye beszéltünk mi is arról, hogy valószínűleg bejelentés lesz a csapatnál. Egy kameruni válogatott játékosról van szó, és játszott is például Uganda ellen, gólt is szerzett, és egy nagyon erős felépítésű játékos. Szombaton még edzőmeccset játszik a Spar, és aztán a jövő héttől már indul majd a bajnokság. Ugyanez igaz a Kisvárdára, ugyanez igaz a Lokira, most már mindenki próbál frissíteni a következő napokban. Tegnap Gyulai Memoriát is rendeztek, és ott is szurkolhattunk Kozák Lucának is többek között, aki új országos csúcsot futott 100 méteres gátfutásban. Kászabó Gabriella pedig szintén nagyszerűen teljesített, aki 1500 méteren egyéni csúcsot döntött, úgyhogy jól szerepeltek a régió atlétái ezen a versenyen. Gratulálunk nekik, és hát bízunk benne, hogy ez a forma ez kitart majd az Európa bajnok is, és ott is jól szerepelnek majd.
2: Így legyen, és arról is beszámolunk, Laci. Köszi az összefoglalót.
0: Ez volt a Keltető Sport.
1: A Szent

0: turista.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Szeptemberre kinevezhetik a vagyonvisszaszerzési hivatal vezetőit. Félrevezető egészségügyi információkra figyelmeztetnek. A rendőrség nevében SMS-ben csalnak a bírságokkal. Jönnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Új vagyonvisszaszerzési hivatal létrehozását jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A szervezet vezetőit nyílt pályázaton választják ki. A cél pedig az, hogy szeptember elejére felálljon az új vezetés. A hivatal indulására egyenlőre 3 milliárd forintot különítettek el, amelyet a megszűnt szuverenitásvédelmi hivatal költségvetéséből csoportosítottak át. A miniszterelnök szerint az új intézmény Európa egyik legerősebb korrupció ellenes hivatala lehet. Hozzátette, ha jogszerű és független eljárás biztosítása mellett kívánnak fellépni a korrupciós ügyekkel szemben. Figyelmeztetést adott ki az országos tisztifőorvos a daganatos betegek védelmében. Oroszi Beatrix arra hívta fel a figyelmet, hogy az elmúlt napokban olyan közösségi médiás bejegyzések és nyilatkozatok terjedtek, amelyek állatgyógyászati féreghajtó készítményeket ajánlanak daganatos betegségek kezelésére. A tisztifőorvos hangsúlyozta, ezek az állítások nem tudományosan igazoltak, és hamis reményt kelthetnek a betegekben. A szakemberek azt kérik, hogy minden egészségügyi döntést kizárólag kezelőorvos egyeztetve hiteles, tudományos bizonyítékokra alapozva hozzanak meg. Több ezer milliárd forintos vasútfejlesztési program előkészítéséről döntött a kabinet. A beruházás jelentős részét uniós forrásból finanszíroznák, a jövő héten bemutatandó program pályarekonstrukciókat, vasútvillamosítást és nagyszabású járműbeszerzést is tartalmaz. A tervek szerint új mozdonyok, vasúti kocsik és hévszerelvények érkeznek, emellett új tramtrain hálózatok is épülhetnek. Magyar Péter miniszterelnök szerint a fejlesztések első látványos eredményei várhatóan 2-3 éven belül lesznek érzékelhetőek. Másfél-két éven belül új választási törvénye lehet Magyarországnak. Erről Melétei Barna Márton, a Tisza párt frakcióvezető helyettese beszélt a 24.hu-nak. Elmondása szerint az új alkotmány elfogadása, valamint annak várható népszavazási megerősítése után kiemelt feladat lesz a választási rendszer átalakítása. A cél egy arányosabb rendszer kialakítása, amely csökkenteni a kétharmados parlamenti többség megszerzésének esélyét. Mintegy 3000-en vettek részt az idei országos bőrrák szűrésen, de a szakemberek szerint ennél jóval többen élhetnének a megelőzés lehetőségével. Holló Péter, a Magyar Dermatológiai Társulat elnöke hangsúlyozta, már a 3-as UV index esetén is érdemes védekezni a káros napsugárzás ellen. A szakemberek elsősorban megfelelő ruházat, kalap és napszemüveg viselését, valamint legalább 30-as, lehetőleg 50-es faktorszámú UVA védelmet is biztosító fényvédőrendszer használatát javasolják. A cél, hogy a veszélyes elváltozásokat minél korábban felismerjék. Újra adathalász SMS-ek terjednek, amelyek közlekedési bírságra hivatkozva próbálják megtéveszteni a címzetteket. A rendőrség hangsúlyozza, nem küld SMS-ben bírságértesítést, és nem kér ilyen módon fizetést sem. A csalók egy hamis weboldalra irányítják az áldozatokat, amely a rendőrség hivatalos ügyintézési felületét utánozza. A hatóság arra kér mindenkit, hogy ne kattintson az üzenetben található linkre, ne adja meg személyes vagy bankkártya adatait, hanem az ilyen SMS-t azonnal törölje.
1: Valuta információ a Sunshine FM-en.
2: A Magyar Nemzeti Bank legfrissebb hivatalos deviza középárfolyamai alapján a forint stabilan teljesít a vezető valutákkal szemben. 1 euró 361 forintot ér, az amerikai dollárért 317 forintot kell adni, az angol font árfolyama 424 forint, amíg a svájci franki 390 forint. A deviza piac alakulását továbbra is a nemzetközi gazdasági folyamatok és a jegybanki döntések befolyásolják. Ma ismét forró, de változékony idő várható térségünkben. A napsütés mellett többfelé kialakulhatnak záporok és zivatarok. Az északnyugati szél élénk lesz, zivatarok környezetében átmenetileg pedig viharossá is fokozódhat. Délután 35 fok körüli csúcshőmérséklet várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Eltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Egy hatalmas kokain szállítmány is az ölünkbe hullott, nem a miénkbe illacival, hanem hogy Magyarországon egyre.
2: Úgyse tudnánk vele mit kezdeni, nem? Tehát, hogy mi két szakértő Gabival, de nekünk bármilyen fehér por lisztet is behozhatnának.
1: Na most figyelj, oda tennék eléd, mondjuk itt van a dobozomban van másfél szendvics. Igen. Most, hogyha ebbe kokain lenne, odaadnám neked, akkor fogalmat sem

0: Kis mondanák, fel.
1: Oké, elkapták most ezt a szállítmányt. Igen. Te mondtad, hogy az egyik vagonban valami 70 kiló volt.
2: Konténerben volt, bár azt mondja, hogy azt hiszem 20 konténerben banán közé rejtették, összesen 500...
1: Na, a banánt felismerném.
2: 522 kiló kokain, egy ilyen 15 milliárd forint értékű szállítmány, tehát ezért, ez itt már nagyon nagyban játék.
1: Nagyon nagy, és akkor jelét raknának, te megtalálnád ezt a 70 kiló kokaint, itt hagynák neked a szerkesztőségbe, és akkor mit csinálnál vele?
2: Hát először szólnék mondnánk Norbinak, ez... meg Rolinak, hogy segítsetek már lepakolni, mert nagyon nehéz.
1: Hát nem bírom, már cementes zsákot sem lehet cipelni.
2: Az a jó viszont egyébként, hogy a cementtel ellentétben ezeket nem 25 kilós zsákban rakják.
1: Igen, 70, na jó, mondjuk lenne 70 kiló kokain, ide leraknak, és azt mondanák neked, hogy ez ér 2 milliárd forintot. Hát oké, hogy ér 2 milliárd forintot, de mit csinálnál vele?
2: Hát azt mondanám, hogy itt hagyom neked egyért.
1: Én félért odaadom, csak vigye valaki.
2: Nem, de ilyenkor mire gondolhatna az ember? Tehát csak játszunk el vele, jó? Tehát, hogy nem, nincs nálunk kokain, szögezzük le, nincs nálunk, nem volt, nem is lesz.
1: Nem is láttunk még.
2: Azt se tudjuk, hogy néz ki, és hogy mit kell vele csinálni, de hogyha itt lenne, és azt mondanák, hogy na jó, el kéne adni, akkor ilyenkor mire gondolsz? Hát, hogy fogalmat sincs, hát, hogy hol indulj el?
1: Ezt valaki nagyon keresni fogja.
2: A másik az, hogy valaki az nagyon biztos keresni fogja, de tételezzük, hogy nem keresik, hanem csak el akarod adni. De kit hívsz fel? Hát nyilván azt, akiről tudod, hogy hát azért kicsit van vaj a füle mögött, kicsit stiklis, egyszer már átment a piroson.
1: Nem, ilyenkor el kell menni, a filmekben mindig azt látod, hogy ilyen felüljárók, meg ilyesmi alatt vannak ilyen kétes alakok, akik ott állagálnak ilyen kis zacskókkal, és akkor odamész, és meg, hogy van egy kis cuccom, jó, mennyi?
2: 70 kiló.
1: És akkor így előveszed a csomagtartóból.
2: Oké, kérek belőle 3 grammot.
1: De annyira abszurd. Nem, mert nálunk ez biztos, hogy nem így működik.
2: De hát hogy... 70 kiló, az ugye 70 ezer gram.
1: Igen. És ez csak egy kis része volt. Mert, hát, azt mondta,
2: mert 522
1: hogy...
2: kiló.
1: Hogy jutott el ez idáig? Tehát, hogy elindult Brémából, ugye ott kikötöttek.
2: Ott a brémai muzsikusok felfogották.
1: Meghozták a banánt, oké. Okay. Kicsit több lett, főnök, maradhat, 500 kilóval.
2: Azért, mert ezek ilyen jó húsos dúzatban
1: állók. Megszívta magát menet közben.
2: Majommal, megszívta magát. Igen.
3: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Tehát, hogy mi értjük egyébként, hogy a logika az az egészben, hogy a környezetvédelme szempontjából igen, hogy ne háromszor gyakrabban kelljen az embereknek olajat cserélni, pedig ugye általában azt mondták mindig is, hogy az az egészséges 10-15 ezer. Igen. Mondjuk vannak autók, aminél már 8, mert én is például 8-9 ezeren
2: kint. Hát attól függ, hogy hol használod, ha városban használod, mindig azt szokták mondani, akkor felezd meg a csereperiódust, mert sokkal jobban elhasználod. Beindítod, mész vele egy kicsit, 5 kilométer, be sem melegszik szegény, leállítod. Úgyhogy én megértem az embereket, hogy bíznak, nálam is például az én autó, mert ugye a másik, amiről beszéltem, az a páromnak az autója, amiről én, nekem ami van, az egy több mint 20 éves autó, szegény, tényleg mindent megkap, amit kell. Ha hallok egy nyikorgást, akkor megyek és cserélem, vagy cseréltetem, vagy csinálom, kiszolgál. Amikor beülök egy újabb konstrukcióba, akkor persze tetszik, hogy jó ez a funkció, jó az a funkció, jó minden. Nekem a belsők azok, az már inkább olyan vegyes érzelmek vannak bennem, hogy egy régebbi autónak a belseje szerintem egy kicsit igényesebben volt megcsinálva.
1: Amikor még adtak rá, az anyagokra is.
2: Mint ez a 100%-ig fröccsöntött műanyag.
1: Igen, itt már csak 20 millió fölött találsz olyan autót, amiben tényleg azt mondod, hogy na, itt odafigyeltek a belsejére, mert egyébként ugye egy óriási tömeggyártás zajlik. Kispórolt, minél könnyebb, kikönnyített anyagok, olcsó anyagok.
2: Amitől én falra mászok, amikor a reklámokban azt sugallják, hogy ez csak 10 millió forint, és most csak 11 millióért. Hát könyörgöm, egy átlagembernek azért 10 millió forint szerintem sok pénz egy autóért. Tehát, hogy de nem csak, mert most azt látom, már nem csak Magyarországon, hanem külföldön is, részben emiatt is esett vissza a magánvásárlóknak a vásárlása, mert nagyon sokan, Magyarországon néztem, talán 75-80% az új autó eladásoknak céges volt például a tavalyi évben. Nem véletlenül a cégek kifizetik, de a magánszemélyek azért 6-szor meggondolják, hogy most 10-15 millió forintokat kifizessenek egy új autóért. Annak meg megvan az előnye, mert nyilván akkor garanciával jár, ha oda viszed a szervizbe, ott tényleg akkor rendben van, akkor tudod, hogy 5 évig nincs ilyen problémád, vagy ha bármilyen problémád van, akkor elméletileg javítják.
1: Igen, nagyon jó szervizbe hordani egyébként, meg a szervizkönyvet is töltögetni, meg kitöltetni, ez a szuper egyébként, csak ilyenkor jön az, hogy akkor a szervizben 200 ezer lesz az olajcsere, egy hagyományos szerelőnél, aki nem sufni tuningos, hanem csak egy szerviz, ott meg lehet, hogy harmad ennyi lesz az
2: Igen,
1: olajcsere.
2: De sokan nem tudják, nem kötelező egy olajcsere miatt például márka szervizbe vinni. Ott van, ahol igen, hogyha kitolod a garanciális időt, tehát azt mondja, hogy ha hozzám hoztad végig, akkor plusz 2 év garanciát még kapsz, vagy stb., akkor rendben van. De egyébként ez az uniós előírás, ez már rég megváltozott, tehát pont emiatt, hogy viheted, csak sokan ezt ugye nem tudják így. Nyilván nem a sufni tuninghoz, meg nem hozzám hozod olajcserére, hogy azt mondod, hogy lecserére, én meg bepecsételek valamit. Tehát azért az garanciát nem jelent.
1: Milyen pecséted van még a kis dobos meg?
2: Bármilyen. Amilyen szeretnél, tudod, mint a divatmárkák, mert milyen pólósz, ez milyen címkét várjunk rá.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Pontváró buliban elektromos rollert nyerni? Váltsd velünk valóra! Ehhez nem kell más tenned, csak a belépéskor kapott pontot parti útleveleddel keresd fel a Raiffeisen Bank két standját, amelyeknél az aktuális álláspályázatokról és a fiatalok igényeire szabott jelló számla csomagunk részleteiről beszélgethetsz munkatársainkkal. A standokon pecsétet kapsz az útleveledbe, amelyet a nyereménydobozba kell majd bedobnod. A sorsolás 19 és 20 óra között lesz a színpadon. Ne maradj le! Várunk 2026. július 23-án 16 órától a Pontot Partira a Sóstó Gardenbe.
3: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstó Garden, a sóstói nyár központja. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party, fellép, Mollywood, Vini, Regálili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Chris Rudy, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Buliz Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központjában, a Sóstó Gardenben.
4: Hello Debrecen!
5: Itt az új taxis élmény.
4: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
5: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
4: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
5: Utazz bárhová egyszerűen.
4: Töltsd le az Uber alkalmazást,
5: vagy hívd az 555-555-öt.
4: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
5: Készen állsz az új kalandra?
4: 555 taxi és Uber Taxi.
6: Zsebedben a bizonyítvány, de nem tudod még merre tovább? Jelentkezz a Debreceni Szakképzési Centrumhoz. Ha még nem vagy 25 éves, nappali képzésben teljesen ingyen tanulhatsz nálunk. Több mint 50 képzés, diákigazolvány és akár ösztöndíj is vár. Célozd meg a szakképzést! www.dsc.hu.
4: Szombaton retro est a Grand Casinóban.
5: Igazi retro zenék, ízek és italok.
4: Minden vendégünk ajándéksorsjegyet kap,
5: és az esti sorsolásokon az összdíjazás
4: 1 millió forint.
5: Grand Casino 024.
4: A Debrecen Plaza földszintjén.
5: Szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt.
4: A húzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat.
5: Kérje bejegyzését a játékos védelmi nyilvántartásba.
0: Adj hangot vállalkozásodnak! Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu.
3: Érkezik a nyár legnagyobb durranása. Július 23-án Nyíregyházán, a Sóstó Gardenben. Jön a Pontot Party. Egy este, ahol együtt ünnepeljük a felvételi ponthatárokat, a nyarat és mindent, amiért megérte várni.

0: Elővételes jegyek vanticket.hu. Pont ott parti, pont ott a helyed.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Jutat, utazás, kellemes hétvégét kívánok önöknek. Több helyen az üdülővezetekben jelentős leterheltséggel kell számolni, így például Nyíregyháza, Sóstó, Gyógyfürdő, valamint Hajdúszoboszló város belterületén is nagy a forgalom. Tiszafüred 33-as számú főútvonal jelentősen le van terhelve, úgy szintén le vannak terhelve azon főútvonalak, amik országhatárállomások fele vezetnek. Így a 4-es számú főútvonal Záhony, illetve több helyen lakotterten kívüli sebességkorlátozás. Az elmúlt napokban nagyon sok közúti közlekedési baleset történt a vármegyék területén, gyakran történtek súlyos sérülésre járó események és jelentős anyagi kárra járó. Több esetben intézkedtek a rendőrök olyan gépjárművezetőkkel szemben, akik durva szabálysértést követtek el, melynek kapcsán baleset is történt. És nagyon sok esetben a vezetőengedélyt is korlátozza a hatóság baleseteknél, amikor eljárás indul a gépjárművezetővel szembe. Köszönöm a figyelmüket, tovább jó utat és balesetmentes közlekedést.
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Hétvégi karbantartás van az e-közigazgatási rendszerekben. Ismeretlen holttestet találtak Mikepércsen. Az EU Starlinkjéhez is csatlakozhat Magyarország. Jönnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Hétvégén informatikai karbantartás van, több e-közigazgatási szolgáltatás is átmenetileg elérhetetlenné válik. A digitális állampolgár, vagyis a DAP, valamint a központi azonosítási ügynök a KAÜ használatához kötött elektronikus ügyintézés is szünetelhet. Emiatt július 18-án és 19-én a központi kormányablakban kizárólag az elkészült okmányok átvételére lesz lehetőség, minden más ügyintézés szünetel. A tervek szerint a szolgáltatások és a kormányablakok hétfőtől ismét a rendben működnek majd. Ismeretlen férfi holttestét találták meg Mikepércsen, ezért a rendőrség körözést adott ki az áldozat személyazonosságának megállapítására. A rendőrség tájékoztatása szerint a holttestet július 14-én találták meg, az ügyben a Beletyújfalui rendőrkapitányság jár el. Az elhunyt férfi körülbelül 161-165 cm magas. A hatóságok azt kérik, aki bármilyen információval rendelkezik, jelentkezzen a Beletyújfalui rendőrkapitányságon vagy a rendőrség hivatalos elérhetőségein. A nyomozás egyébként jelenleg is folyamatban van. Július 20-án kezdődik a távhővezeték felújítása a debreceni Burgundia utcában, a munkálatok pedig várhatóan augusztus 10-ig tartanak majd. A felújítás idején lezárják a páratlan oldali buszsávot és a járda egy részét is, a busz megállót pedig ideiglenesen a Csapó utca irányába helyezik át. A páros oldalon is forgalomkorlátozásra kell számítani, bár a tömegközlekedés buszsávja zavartalanul működik majd. A beruházás egy előrejelzett napon meleg víz kimaradással is jár majd több környékben, lakóépületben és intézményben is. Több ezer diák dolgozik idén nyáron is a városban. A fiatalok strandokon, fesztiválokon, feldolgozó üzemekben és számos más munkahelyen vállalnak munkát a vakáció idején. A diák szövetkezetek szerint a legnépszerűbb állások már beteltek, ugyanakkor továbbra is sok lehetőség várja a jelentkezőket. A foglalkoztatást a Szociális és Családügyi Minisztérium nyári diák munka 2026 elnevezésű bértámogatási programja is segíti, amelynek célja, hogy minél több fiatal szerezhessen munkatapasztalatot a nyári szünetben. Enyhén emelkedett a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a debreceni szennyvízben. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ tájékoztatása szerint az év 28. hetében Debrecenben és Budapest több térségében volt kimutatási határ felett a vírus örökítő anyagának mennyisége, amért értékek továbbra is az alacsony tartományba esnek, ugyanakkor a szakemberek szerint a szennyvízvizsgálatok alapján a fertőzések számának helyi emelkedése nem zárható ki. 500 millió eurós mesterséges intelligencia fejlesztési programot jelentett be Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter. Magyarország ugyanis csatlakozik az Európai Unió mesterséges intelligencia programjaihoz, valamint a Lengyelország vezette GigaForce konzorciumhoz. A miniszter azt is bejelentette, hogy Magyarország belép az uniós IRIS műholdas programba, amelyet Európa saját műholdas kommunikációs hálózataként emlegetnek. A programok új lehetőséget nyithatnak a kiberbiztonság, az adatközpontok fejlesztése és az európai technológiai együttműködések területén.
4: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Ma városunkban a napsütést gyakran zavarhatják komoly felhők, a délutáni órákban pedig záporok és zivatarok is kialakulhatnak. Az északnyugati szél több felé élénk, zivatarok idején erős széllökésekkel társulhatnak. A délutáni hőmérséklet 35 fok körül alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Hello, köszi, hogy velem tartasz, egészen 14 óraig itt leszek veled, mivel újra itt a hőség, a kánikula, ezzel kapcsolatosan hozok mindjárt tippeket. Fogunk főzni is, úgyhogy lesz gasztrotóra, és természetesen hozom a mai témánkat is az emojikkal kapcsolatosan. 0623 16 3000.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Földi Bettivel, megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.
6: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
1: Csak jó zene.
4: Sunshine FM.

Tibor és Sam Smith közösen szólt, ez volt a la la la, hát ki ne tudná, kívülről is egyébként nem olyan nehéz a szövege, James Hype-nak és a Ferrari-nak sem, mindjárt ezzel megyünk tovább a folytatásban itt a Sunshine-on. Előtte azonban arról, hogy újra itt a kánikula, ami tök jó dolog, július közepén teljesen reális, hogy mit tehetünk a hőség ellen, főleg, hogyha mondjuk éppen nem dolgozunk és nincs otthon klímánk, hát először is árnyékoljunk, tartsuk csukva az ablakot napközben és húzzuk le a redőnyöket, szellőztetni csak éjszaka vagy kora hajnalban érdemes, vagy zuhanyozzunk langyos vagy hűvös vízzel, ezzel is sokat segíthetünk. Igyunk folyamatosan vizet, és hogyha a légkondicionálót vagy ventilátort használunk, akkor mindenképpen ügyeljünk arra, hogy a kint és a benti hőmérséklet különbsége ne haladja meg a 6-8 fokot. De egyébként vannak még trükkök, mint például, amit én mindenképpen bevetek, az az egyik népi módszer a kánikula esetén. Szerezünk be máztalan agyag vízes korsót, és egy csapásra megváltozik az életünk. Az ilyen korsóba töltött víz lassan átszivárog az agyag pórusain, és az edény külső felületéről elpárologva hűti a benne lévő folyadékot. Nem kell megijedni, ez nem azt jelenti, hogy túlcsa lesz a korsó alatt, inkább csak annyit, hogy az edény enyhén izzad. A felülete picit nyírkos lesz, de nem fog folyni róla a víz. A benne lévő folyadék pedig kellemesen hűvös marad, akár hosszabb időn át is, persze, hogyha nem tudjuk hűtőbe tenni a folyadékot. Úgyhogy én remélem, hogy ezekkel a tippeket tudtam egy picit segíteni a hőség elviselésében, addig is bepattanunk James Hype Ferrari-jába, aztán érkezik a világ leggazdagabb énekesnője is ide, Sunshine-ra, Taylor Swift-ről beszélek természetesen.

0: közlekedési információk a Sunshine FM-en.
1: Nyár van, hétvége van, úgyhogy a kettőt ötvözve egy picit most nyugalmasabb időszak jellemző az utakon. Ettől függetlenül tartsunk nagyobb követésű távolságot, a stop tábla továbbra sem dísznek van, és tudod, a rolleresekkel pedig nagyon-nagyon észre, legyünk figyelmesek. Mindenek előtt és felett pedig a csapadékokkal érintett tájakon vízes csúszós útszakaszokra kell számítani. A fújtatásban is egy futózápor zivatar azért még előfordulhat. Legyél figyelmes, jó utat, baleset és csekkmentes közlekedést!

0: itt hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Nagyon szeretlek benneteket reggel, délbe, este. Mindig nagyon-nagyon jók vagytok, és eszméletlen nagy örömet és vidámságot tudtok okozni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.

0: Éva Max és a Spotify zárta az óránkat, így Gordó előtt, de még a kettő között VB hírek, aztán pedig természetesen folytatjuk. Szűcsú érkezik majd a legfrissebb hírekkel, a hírek után pedig kinyit a gasztatóra.
1: Ez a Gólvonal.
2: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Sunshine FM-en Kibédi Pétertől hallják. A francia labdarúgó válogatott szövetségi kapitányi posztjáról távozó Didier Deschamps sikeres búcsúja, valamint a sztárcsatár Kylian Mbappé gólkirályi címért folytatott küzdelme lehet elsősorban a tét világbajnokság ma esti bronzmérkőzésén, amelyen a csalódott Anglia lesz a rivális. Mindkét együttes fájó vereséget követően utazik Miami-ba, ahol a csaknem 65 ezer néző befogadására alkalmas Hard Rock stadionban küzdenek egymással a harmadik helyért. A 4 évvel ezelőtt Katarban ezüstérmes, 2018-ban Oroszországban VB győztes franciák a keddi elődöntőben nem bírtak az Európa-bajnok spanyolokkal, sőt az egész VB-t tekintve a leggyengébb teljesítményüket nyújtották, és csalódást keltő 2-0-ás vereséggel estek el a fináléba kerüléstől. Semmiben sem volt könnyebb az angol szurkolók számára a szerdai másik elődöntő, amelyen kedvenceik hiába vezettek a címvédő argentinok ellen. Lionel Messi és társai a hajrában egyenlítettek, a ráadás perceiben pedig a győztes gólt is megszerezték, így a három oroszlánosok újfent lemaradtak a világbajnoki döntőről. Kérdés, hogy a játékosok közül kit mennyire motivál egy VB bronzérem megszerzésének lehetősége, de sem viszont biztos bizonnyal valamilyen sikerrel szeretne elköszönni a válogatottól, amelyet 14 évig irányított, három világbajnokságon szerepelt vele, és a 2018-as diadal, valamint a 2022-es ezüst mellé egy bronzot is nyerhet szövetségi kapitányként. Az 57 éves szakember szép búcsújáról a futballistái is gondoskodhatnak, különös úgy, hogy Deschamps szeretett volna egy újabb VB címmel elköszönni a kékektől, erre azonban már nem lesz lehetősége. De hogy ez sikerül-e neki, az természetesen magyar idő szerint ma este 11 órától kiderül, akkor kezdődik ugyanis Miami-ban a Franciaország-Anglia bronzmérkőzés a világbajnokságon.
1: Szurkolj együtt a Sunshine FM-mel!
3: A foci VB híreit az Opel Corsa nyíregyházi márka kereskedése, az Opel Csőz támogatja.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstó Garden, a sóstói nyár központja. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party, Fellép, Mollywood, Vini, Regál Lili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Chris Rudy, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Buliz Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központjában, a Sóstó Gardenben.
3: Érkezik a nyár legnagyobb durranása. Július 23-án Nyíregyházán, a Sóstó Gardenben. Jön a Pontot Party. Egy este, ahol együtt ünnepeljük a felvételi ponthatárokat, a nyarat és mindent, amiért megérte várni.

0: Elővételes jegyek vanticket.hu. Pont ott parti, pont ott a helyed.
1: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
1: Körzetük a vadkelet. Tempójuk komótos. Hallgatók százezreit érik el nap mint nap. A keltető emberei éjjel-nappal bevetésre készek. Mondjuk éjjel inkább alszanak.
3: De amint megcsörren a vekker, ők is felpörögnek.
1: Olasz Gabi, Lőrinc Evelin, Dankó Laci és péntekenként Balog Béla alkotják azt a csapatot, amely mindig hozza az energiát és soha nem fogy ki a jó kedvből. Válaszd a siker útját. Kérd kedvezményes csomagajánlatunkat. Nekünk te vagy az első. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
3: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Több mint 760 háziorvosi praxis betöltetlen. Vizsgálatot sürget az NKA támogatások ügyében a Szikra mozgalom. Növeli a kormány a tervezett szélerőmű kapacitást. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Tovább romlik a magyarországi alapellátás helyzete. A GKI gazdaságkutató elemzése szerint több mint 760 háziorvosi praxis betöltetlen, miközben egy háziorvosra évente átlagosan 14 ezer beteg jut. Az elmúlt másfél évtizedben 15%-kal csökkent a háziorvosok száma, és már több mint 700 településen csak helyettesítéssel tudják biztosítani az ellátást. Még súlyosabb a helyzet a gyermekorvosi rendszerben. A praxisok közel 18%-ában nincs főállás. Gyermekorvos. A szakértők szerint az orvos társadalom előregedése, az utánpótlás hiánya és a finanszírozási problémák miatt sürgős intézkedésekre van szükség. A Szikra mozgalom szerint több debreceni civil szervezet vitatható módon jutott támogatáshoz a nemzeti kulturális alapforrásaiból. A mozgalom most azt állítja, hogy az érintett szervezetek egy része kormánypárti politikusokhoz köthető, és a támogatásokat politikai célokra használták fel. A Szikra közölte, közérdek adatigényléseket indít, büntető feljelentést tesz, valamint vizsgálatot kezdeményez az ügyben. A mozgalom emellett teljes pénzügyi átláthatóságot, a támogatások felhasználásának nyilvánosságát és független önkormányzati vizsgálatot sürget. Az ügyben megfogalmazott állítások a Szikra mozgalom közlésein alapulnak, az érintettek álláspontja a közleményben nem szerepel. Debrecen is részt vesz abban az uniós támogatások programban, amely 10 magyar nagyvárosban javítaná a levegő minőségét. A Life IP Hungary projekt célja a légszennyezés, elsősorban a szállópor csökkentése. A város az elmúlt években fásítási programokat, véderdősítést, komposztálást és szemléletformáló kampányokat is indított, miközben fejlesztette a közösségi közlekedést és folytatta a zöld területek bővítését. Az önkormányzat tájékoztatása szerint idén már több mint 78 tonna port távolítottak el az utakról és közterületekről. A projekt évvégén zárul, addig elkészül Debrecen új levegő minőségi terve is. A debreceni főépítészhez fordult a Civil Fórum Debrecen Egyesület a déli városrész tervezett fejlesztése miatt. A szervezet szerint számos lakossági megkeresés érkezett a Tégláskert és az Epreskert közé tervezett új városközponttal kapcsolatban, ezért hivatalos tájékoztatást kértek a nemrég meghirdetett nemzetközi tervpályázat céljáról és a beruházás részleteiről is. A Civil Fórum közölte, a lakosság kérdéseit is továbbították, a főépítész válaszának megérkezése után pedig részletes tájékoztatást adnak majd. A korábban tervezett 700 helyet közel 1000 megawattnyi új szélerőművi kapacitás számára nyitná meg a hálózati csatlakozás lehetőségét a kormány. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter szerint a beruházói érdeklődés a vártnál jóval nagyobb, ezért emelik a tervezett keretet. A részletes műszaki elemzés augusztus közepére készülhet el, a pályázati szabályokat pedig már jövő héten társadalmi egyeztetésre bocsátják. A kormány célja, hogy 2030-ig összesen 4000 megawattnyi új szélerőművi kapacitás épülhessen ki hazánkban.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: A városunkban a napsütést gyakran zavarhatják komoly felhők, a délutáni órákban pedig záporok és zivatarok is kialakulhatnak. Az északnyugati szél többfelé élénk, zivatarok idején erős széllökésekkel társulhatnak. A délutáni hőmérséklet 35 fok körül alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: A Gasztro Túra műsor és a finom ételek támogatója a Mirázs étterem Hajdúszoboszló. www.mirazs-étterem.hu Magyar ízvilág és netisztult elegancia. 3, 2, 1.
3: Bizony-bizony fülletidő záporokkal, zivatarokkal, ahogy Szűcs is mondta a hírekben. Legközelebb friss hírek egy óra múlva, folytatjuk a Sun City-t, kinyit azon belül is a Gasztro Túra. Főzünk valami könnyedet így júliusban.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Földi Bettivel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: Csak a legnagyobb kedvencek.
1: Csak jó zene.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Like the legend of the Phoenix. All ends with beginnings. What

Ez még Pencis és az Eriu Whitney szólt itt a Sunshine-on. A gasztatúra bizony kinyitja virtuális kapuit, és virtuálisan be is állok a Sunshine konyhájába. Te nem látod, de mennyire sürgök forgok. Remélem, hogy ezért már tollpapír vagy egy telefon kéznél van, hogy jegyzetelj. Na, de tréfát félre. Ilyenkor nem tudom, hogy vagy vele. Én nyáron nagyon-nagyon sok gyümölcsöt és folyadékot fogyasztok. Jobban kívánom, mint hogyha mondjuk valami nagyon hatalmas mennyiségű és kalóriadús és nehéz ételt fogyasztok. Nem azt mondom, hogy most nem állok be akár egy grill sütésbe, de ilyenkor az, amit például szívesen fogyasztok, az nem más, mint a paradicsomos bruschetta. Tartalmas és ráadásul még könnyen elkészíthető, vagy a hideg uborka leves, savanykás, de tökéletes, vagy a sóska torta, és se hiszed, hanem a cukkini bundában, és isten ilyen finom, a görög dinnye leves mentával pedig valami fenomenális. A mentaszörp gyömbérrel pedig alapkelléke a nyárnak, akár csak az áponyás sajttorta, vagy a zöldséges tócsni fokhagymás joghurttal. És még mit érdemes elkészíteni ilyenkor, innen folytatjuk.

Shelton és a Blue Running 30 Testen Shine-on, a folytatásban pedig jön a legenda Michael Jackson. Nélküle már szerintem nem telik el nap, hogy ne beszéljünk, ne halljunk, vagy ne olvassunk róla. Azt gondolom, hogy nem véletlenül egy halhatatlan ikonról beszélünk, de a folytatásban most július 10-re fókuszálva, jó, hogyha tudod, hogy ilyenkor azért természetes, hogy nem kívánjuk annyira a főtt ételt, pedig azért sokan, főleg dietetikusok javasolják, hogy a sót azt ne felejtsük el ilyenkor sem a szervezetünkbe bevinni természetesen megfelelő mennyiségben. Hát ajánlom figyelmetbe a töltött paradicsánt, amit igazából bármivel el lehet készíteni, de én legalábbis a sárgarépát, a paradicsomot, a vöröshagymát és a petrezselymet részesítem előnyben, tehát ez szokott lenni a töltelékem. Borsóleves csirkeszánnyal is kitűnő lehet, vagy például a nyári zöld gazpácsót is érdemes elkészíteni, akár csak a paradicsomos töltött káposztát, és hát a sült paprika krémlevesről, vagy a joghurtos ételekről már nem is beszélve. Én jó munkát és jó étvágyat kívánok hozzám. Érkezzen akkor a folytatásban a halhatatlan.

Gabi Schulz még itt lesz ebben az órában, meg is édesíti, egyenesen a Sugarral érkezik, Szücsi is jön hozzá a 10 órás híreket, aztán folytatjuk a Sun City-t a Purple Disco Machine jóvoltából, a Wonderful Life-ot fogjuk első körben hallani, aztán hozom a mai témánkat is, az emojikkal kapcsolatos lesz.

0: Gasztrotúra műsor és a finom ételek támogatója a Mirázs étterem Hajdúszoboszló. www.mirazs-étterem.hu Magyar ízvilág és netisztult elegancia.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Pontváró buliban elektromos rollert nyerni? Váltsd velünk valóra! Ehhez nem kell más tenned, csak a belépéskor kapott pontot parti útleveleddel keresd fel a Raiffeisen Bank két standját, amelyeknél az aktuális álláspályázatokról és a fiatalok igényeire szabott jelló számla csomagunk részleteiről beszélgethetsz munkatársainkkal. A standokon pecsétet kapsz az útleveledbe, amelyet a nyereménydobozba kell majd bedobnod. A sorsolás 19 és 20 óra között lesz a színpadon. Ne maradj le! Várunk 2026. július 23-án 16 órától a Pontot Partira a Sóstó Gardenbe.
4: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstó Garden, a sóstói nyár központja. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party, fellép, Mollywood, Vini, Regál Lili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Chris Rudy, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Bulizni Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központjában, a Sóstó Gardenben.
1: Kattints a sunshine.hu-ra, olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. A térség ritmusa. Sunshine FM. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes?

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Jules-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 93.5 Sunshine FM Debrecen.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
4: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
2: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu.
5: Érkezik a nyár legnagyobb durranása. Július 23-án Nyíregyházán, a Sóstó Gardenben. Jön a Pontot Party. Egy este, ahol együtt ünnepeljük a felvételi ponthatárokat, nyarat és mindent, amiért megérte várni.

0: Elővételes jegyek vanticket.hu. Pont ott parti, pont ott a helyed.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Barbecue fűszereket hívtak vissza a boltokból. Kábítószer kereskedőket fogtak el Püspökladányban. Kigyulladhatnak a rosszul karbantartott klémák. Jönnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Újabb élelmiszer visszahívást rendelt el a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Ezentúl a Time márkájú 36 g-os barbecue fűszereket vonták ki a forgalomból, mert a vizsgálatok határérték feletti növényvédőszer maradványokat mutattak ki benne. A Kínából származó termék egy holland importőrön keresztül érkezett Magyarországra. A hatóság az érintett forgalmazóval együttműködve megkezdte a termék visszahívását, és arra kéri a vásárlókat, hogy a kifogásolt fűszerkeverékeket ne használják fel, hanem vigyék vissza a vásárlás helyére. Nagyszabású rendőri akcióban fogtak el egy 27 éves férfit Püspökladányban, akit kábítószer kereskedelemmel gyanúsítanak. A nyomozás szerint rendszeresen árult tiltott szereket a városban és környékén. A rendőrök a készenléti rendőrséggel közösen csaptak le otthonában, ahol droggyanús anyagokat, a terjesztéshez használt eszközöket, pénzt és elektronikai eszközöket is lefoglaltak. A nyomozás során több fogyasztót is azonosítottak. A férfit őrizetbe vették, a bíróság pedig elrendelte a letartóztatást. Elkészült Pallag új központi játszótere Debrecenben. A körbekerített park 10 korszerű játékelemmel, kerékpártámasszal és szelektív hulladékgyűjtővel várja a családokat. A helyszínt a lakókkal egyeztetve választották ki, így a játszótér a városrész központjában, a lakópark és a labdarúgó akadémia közelében kapott helyet. Az önkormányzat a közeljövőben további fejlesztéseket is tervez. Fákat ültetnek, az árnyékolás érdekében filagóriát építenek, valamint a későbbiekben egy új gyalogátkelő kialakítása is szerepel a tervek között. Új terápiás áttörést hozhat a COVID-19 és az influenza kezelésében a Debreceni Egyetem egyik kutatása. Az MTA Lendület programjának támogatásával induló 282 millió forintos 5 éves projekt azt vizsgálja, hogyan lehet megakadályozni, hogy a vírusok bejussanak a sejtekbe. A kutatócsoport vezetője Zákány Florina szerint az új membránlipid terápia jelenlegi kezelések hatékony kiegészítője lehet, kevesebb mellékhatással. A kutatás célja egy új gyógyszeres megközelítés kidolgozása, a megelőzésben és a vírus fertőzések kezelésében is szerepet kaphat. Egyenlőre továbbra sem indul újra a Debrecen és Tel Aviv közötti vízerjárat. A légitársaság a Dehír megkeresésére közölte. A járat végleges felfüggesztéséről nem született döntés, ugyanakkor még vizsgálják az újraindítás feltételeit. Az izraeli járat eredetileg idén márciusban tért volna vissza a debreceni menetrendbe, ezt azonban a közel-keleti fegyveres konfliktus miatt elhalasztották. Jelenleg a debreceni menetrendben sem őszre, sem a későbbi időpontokra nem lehet jegyet foglalni Tel Avivba. A nyári hőségben fokozott figyelmet kér a klímaberendezések használatánál a katasztrófavédelem. Tavaly 29, idén július 1-ig már 14 légkondicionáló gyulladt ki, az esetek többségében elektromos hiba miatt. A szakemberek szerint a rendszeres karbantartás és a megfelelő elektromos hálózat használata jelentősen csökkenti a tűzveszélyt. Ha a klíma éget szagot áraszt, szokatlanul hangos, gyengébben hűt, vagy gyakran lecsapja a biztosítékot, azonnal kapcsolják ki és hívjanak szerelőt. A katasztrófavédelem arra is figyelmeztet, feszültség alatt lévő klímát tilos vízzel oltani, tűz esetén pedig azonnal hívni kell a 112-es segélyhívót.
3: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Ma városunkban a napsütést gyakran zavarhatják komoly felhők, a délutáni órákban pedig záporok és zivatarok is kialakulhatnak. Az északnyugati szél többfelé élénk, zivatarok idején erős széllökésekkel társulhatnak. A délutáni hőmérséklet 35 fok körül alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Hello, köszi, hogy velem tartasz, ha dolgozol, kitartás, segítek neked jobban elviselni, mit szólsz hozzá, ha pedig pihensz, akkor is tarts velem, bunyadjunk együtt, és a hűséget pedig viseljük el. A Purple Disco Machine már is érkezik a Wonderful Life-on.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Földi Bettivel, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.

Egy klasszikus kérdés a folytatásban itt a Sun City-ben, hogy teljesen normális ez az időjárás, ezt mindig meg szoktuk kérdezni, és hát jelentem igen. Füllet, forró, hőség, front nincs, vagy van éppen, a szél vagy feltámad, vagy nem, záporok, zivatarok jönnek-mennek. Igen, ez a hét erről szólt, és még fog is. Az az igazság, hogy túl sok újat nem tudok mondani, amit viszont igen, hogy a hőmérsékletben lesz némi visszaesés, holnap 31-32 fokot mutathatnak a hőmérők, és egyébként hétfőn és kedden is csökken a hőmérséklet, 26-27 fok körüli maximumokra számíthatunk, csökken a pollen terhelés is, ami tök jó hír, a kánikula hatására viszont most a melegfrontra fokozottan érzékenyek tünetei erősödhetnek fel, a túlnyomó napos idő viszont tudott jó hatással lesz a hangulatunkra, de az UV-sugárzás nem igazán, mert extra erős, úgyhogy ezeket mindenképpen vett számításba, és hogyha ez megvan, akkor a csak jó zenékre lehet fókuszálni. One Republic és Rich Love már is szól, itt a Sunshine, aztán Miley Cyrus, sőt még Shakira is itt lesz.

Feldős Lotfi Peggy és a Pain and Glory szólt itt a Sunshine-on, egy újdonság, egy kis remix verzió, hát Lotfi Peggy nagyon ért ehhez, legalábbis már most mindent feldolgozott szerintem, amit csak lehetett, és tök jó újra hallani ezeket a slágereket. Hát kérem szépen, tegnap különleges nap volt, legalábbis az emojik életében, szokatlan napot ünnepeltünk, a virtuális kommunikáció elmaradhatatlan részeit ünnepeltük, a kis arcocskákat, szívecskéket és számos egyéb hangulat jelet, ugye az emojik világnapjáról beszélek. Hát a legnépszerűbb emoji továbbra is kétségkívül a smiley, a mosolygós arcocska, amelynek története 1982. szeptember 19-én kezdődött, ezt már nagyon sokszor elmeséltem. Nem is akarok ebbe belemenni, tulajdonképpen a kérdésem az, hogy mennyit változott az ízlésünk tavaly óta. Tavaly is megkérdeztem, hogy mennyire használod, fontos-e ez a kommunikációnk része, továbbra is kíváncsi vagyok. 0623 16 3000.

0: Ez a Sun City Földi Bettivel.
1: Egy mini önkifejezés írja nekem Rita, köszi szépen az üzenetedet, tanulatú 3-13 ezerre, hogy elküldted. Marianne is hozzászólt pár percen ezelőtt, Viberen azt írta, hogy az emojiknak köszönhetem, hogy nem értenek félre, mert én elég egyszerűen fogalmazok, de ha ott egy szívecske, szerintem az nagyon sokat jelenthet. A fiatalok már teljesen másra használják ezt, Feri írta, nem tudom, mire gondoltál, drága Feri. Az Ennyi Mafia kell egy házzal zárt, viszont még ebben az órában és a Where is My House-ban biztosan itt lesz, aztán Szűcs érkezik a 11 órási hírekkel, Félix, én és Schulz pedig nyitja majd az újabb óránkat, addig is tudod, az elérhetőségünk változatlan, ha bármilyen közérdekű infód van, vagy hogyha hozzá szeretnél szólni a témánkhoz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstó Garden, a sóstói nyár központja. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party, Fellép, Mollywood, Vini, Regál Lili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Chris Rudy, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Bulizni Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központjában, a Sóstó Gardenben.
0: Kattints a sunshine.hu-ra. Olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. A térség ritmusa. Sunshine FM. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes?

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Válaszd a siker útját. Kért kedvezményes csomagajánlatunkat. Nekünk te vagy az első. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu.
2: Érkezik a nyár legnagyobb durranása. Július 23-án Nyíregyházán, a Sóstó Gardenben. Jön a Pontot Party. Egy este, ahol együtt ünnepeljük a felvételi ponthatárokat, a nyarat, és mindent, amiért megérte várni.

0: Előviteles jegyek vanticket.hu. Pont ott parti, pont ott a helyed.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Hétvégi karbantartás van az elközigazgatási rendszerekben. Ismeretlen holttestet találtak Mikepércsen. Az EU Starlinkjéhez is csatlakozhat Magyarország. Jönnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Hétvégén informatikai karbantartás van, több e-közigazgatási szolgáltatás is átmenetileg elérhetetlenné válik. A digitális állampolgár, vagyis a DAP, valamint a központi azonosítási ügynök a KAÜ használatához kötött elektronikus ügyintézés is szünetelhet. Emiatt július 18-án és 19-én a központi kormányablakban kizárólag az elkészült okmányok átvételére lesz lehetőség, minden más ügyintézés szünetel. A tervek szerint a szolgáltatások és a kormányablakok hétfőtől ismét a megszokott rendben működnek majd. Ismeretlen férfi holttestét találták meg Mikepércsen, ezért a rendőrség körözést adott ki az áldozat személyazonosságának megállapítására. A rendőrség tájékoztatása szerint a holttestet július 14-én találták meg, az ügyben a berettyújfalui rendőrkapitányság jár el. Az elhunyt férfi körülbelül 161-165 cm magas. A hatóságok azt kérik, aki bármilyen információval rendelkezik, jelentkezzen a berettyújfalui rendőrkapitányságon vagy a rendőrség hivatalos elérhetőségein. A nyomozás egyébként jelenleg is folyamatban van. Július 20-án kezdődik a távhővezeték felújítása a debreceni Burgundia utcában, a munkálatok pedig várhatóan augusztus 10-ig tartanak majd. A felújítás idején lezárják a páratlan oldali buszsávot és a járda egy részét is, a buszmegállót pedig ideiglenesen a Csapó utca irányába helyezik át. A páros oldalon is forgalomkorlátozásra kell számítani, bár a tömegközlekedés buszsávja zavartalanul működik majd. A beruházás egy előrejelzett napon meleg víz kimaradással is jár majd több környékbeli lakóépületben és intézményben is. Több ezer diák dolgozik idén nyáron is a városban. A fiatalok strandokon, fesztiválokon, feldolgozó üzemekben és számos más munkahelyen vállalnak munkát a vakáció idején. A diák szövetkezetek szerint a legnépszerűbb állások már beteltek, ugyanakkor továbbra is sok lehetőség várja a jelentkezőket. A foglalkoztatást a Szociális és Családügyi Minisztérium nyári diák munka 2026 elnevezésű bértámogatási programja is segíti, amelynek célja, hogy minél több fiatal szerezhessen munkatapasztalatot a nyári szünetben. Enyhén emelkedett a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a debreceni szennyvízben. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ tájékoztatása szerint az év 28. hetében Debrecenben és Budapest több térségében volt kimutatási határ felett a vírus örökítő anyagának mennyisége, amért értékek továbbra is az alacsony tartományba esnek, ugyanakkor a szakemberek szerint a szennyvízvizsgálatok alapján a fertőzések számának helyi emelkedése nem zárható ki. 500 millió eurós mesterséges intelligencia fejlesztési programot jelentett be Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter. Magyarország ugyanis csatlakozik az Európai Unió mesterséges intelligencia programjaihoz, valamint a Lengyelország vezette GigaForce konzorciumhoz. A miniszter azt is bejelentette, hogy Magyarország belép az uniós IRIS műholdas programba, amelyet Európa saját műholdas kommunikációs hálózataként emlegetnek. A programok új lehetőséget nyithatnak a kiberbiztonság, az adatközpontok fejlesztése és az európai technológiai együttműködések területén.
3: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: A városunkban a napsütést gyakran zavarhatják komoly felhők, a délutáni órákban pedig záporok és zivatarok is kialakulhatnak. Az északnyugati szél többfelé élénk, zivatarok idején erős széllökésekkel társulhatnak. A délutáni hőmérséklet 35 fok körül alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Továbbra is itt vagyok, köszi, hogy te is tartalmas pihentető hétvégét kívánok. Félix én is súzítja az óránkat, és a csillagok is jönnek mindjárt, hozzák a napi tanácsot. Az emoji világnapja kapcsán pedig az a mai témánk, a kérdésem, hogy te mennyire használsz még mindig emojit.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Földi Bettivel, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.

0: Sunshine FM asztrológia.
1: Persze, hogy jósoltak a csillagok július 18-ára szombatra is. Kedves kós, tudatosan törekedj arra, hogy megőrizd a nyugalmadat. Bika, ma az otthonodban nagy felfordulás lehet. Ikrek, ne aggódj az anyagiak miatt, mert hamarosan érkezik a megoldás. Rák, tegyél meg mindentől telhetőt, hogy a párkapcsolatod újra működőképes legyen, de ne hibáztasd magad, ha nem sikerült tökéletesen véghez vinni az elképzelésedet. Oroszlán, gondold végig, hogy mit csinálnál a legszívesebben, de ne keresd kifogásokat. Sűs, tudomásul kell venned, hogy most nehéz időket kell megélned, és nem csak neked. Dösd el végre, kedves mérleg, hogy mi a jobb neked, felvenni a kesztyűt és bátran szembenézni a kihívásokkal, vagy összetörve vesztesként elsomfortálni. Skorpió, tedd ma azt, ami jól esik, tele leszel energiával. Nyilas, ez a nap fontos változásokat hozhat az érzelmi életedbe. Bak, ma még a szokottnál is ingelékenyebb és érzékenyebb lehetsz. Vízöntő, próbáld meg bevonzani az életedbe azt, ami hiányzik ahhoz, hogy jól érezd magad. És persze, hogy a halaknak is van tanács, muszáj ennek kicsit pihenned, csak akkor bírod a terhelést, ha tiszteled saját magad, ne itt, hogy mindent elbírsz.
0: Sunshine FM

Lady Gaga és a Vladimir is szólt még 2023-ban. Itt a Sunshine-on én emlékszem rá, hogy azért 3 évvel ezelőtt mindenki meg volt őrülve, mert valahogy mindenki Wednesday akart lenni. Én emlékszem rá, hogy a lányomnak kapásból 2 Wednesday jelmeze is pihen a szekrényben, hogy mikor kerül újra elő, azt nem tudom, sőt nem is hiszem. Minden esetre ez a dal azért egy klasszikus, amit szerintem nem fogunk elfelejteni. Egy hamar, hogy egy csinál dalait sem. A kettő között pedig hoznám a mai témánkat egy picit vissza. Ugye az emojikkal kapcsolatosan tegnap ünnepeltük a képecskék világnapját, és hát azt kérdeztem, hogy neked van-e kedvenc figurád, illetve mennyire fontos ez a közlésben, a kommunikációban, és ott a többség szerint nagyon is fontos, hasznos része, attól függ, hogy milyen korosztály, mert minden korosztály máshogy is mást használ. Sokszor nem értem, hogy a lányom miért tesz bizonyos emojikat, zárójelben nem szeretném most leírni, hogy miket. Köszi, Kriszti. Hát drága Kriszti, bizony, itt már generációs különbségek vannak, jól érzékeled valóban másra is, máshogy használják, máshogy értelmezik. A folytatást lehet most egy csinálni, aztán Kelly Clarkson és Minnelli is itt lesz még ebben az órában.

Ez volt a Love You Lucky Life Song, Selena Gomez Moodra, Jennifer Lopez és David Guetta sem hagy nekünk nyugtot a Save Me Tonight-tal, egy idei vadonatúj dal, jól is teszik, jönnek még ebben az órában, aztán téli hír összefoglaló Cücsitől, és természetesen folytatjuk a Sun City-t sok-sok információval, rád is számítok továbbra is, 0623 16 3000.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Pontváró buliban elektromos rollert nyerni? Váltsd velünk valóra! Ehhez nem kell más tenned, csak a belépéskor kapott pontot parti útleveleddel keresd fel a Raiffeisen Bank két standját, amelyeknél az aktuális álláspályázatokról és a fiatalok igényeire szabott jelló számlacsomagunk részleteiről beszélgethetsz munkatársainkkal. A standokon pecsétet kapsz az útleveledbe, amelyet a nyereménydobozba kell majd bedobnod. A sorsolás 19 és 20 óra között lesz a színpadon. Ne maradj le! Várunk 2026. július 23-án 16 órától a pontot partira a Sóstó Gardenbe.
3: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstó Garden, a sóstói nyár központja. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party, Fellép, Mollywood, Vini, Regál Lili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Chris Rudy, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Buliz Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központjában, a Sóstó Gardenben.
4: Hello Debrecen!
5: Itt az új taxis élmény.
4: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
5: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
4: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
5: Utazz bárhová egyszerűen.
4: Töltsd le az Uber alkalmazást,
5: vagy hívd az 555-555-öt.
4: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
5: Készen állsz az új kalandra?
4: 555 taxi és Uber Taxi.
0: A Sunshine FM-en

0: változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
0: Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Adj hangot vállalkozásodnak. Érj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu.
2: Érkezik a nyár legnagyobb durranása. Július 23-án Nyíregyházán, a Sóstó Gardenben. Jön a Pontot Party. Egy este, ahol együtt ünnepeljük a felvételi ponthatárokat, a nyarat és mindent, amiért megérte várni.

0: Előviteles jegyek vanticket.hu. Pont ott parti, pont ott a helyed.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Megszűnik a kettős vezetés a szakképzésben. A Baross Gábor programban újulhat meg a nagy állomás. A Gondos Úr a program miatt is feljelentés született. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Ez a Civis Krónika.
2: Jelentős változásokat tervez a kormány a szakképzésben. A benyújtandó törvénymódosítás értelmében 2027. januárjától megszűnik a kettős vezetési és a kancellári rendszer. Helyette egységes főigazgatói irányítás működik majd. Az új vezetői pályázatokat 2026. szeptember 30-áig írják ki. A jelenlegi vezetők mandátuma év végén ugyanis lejár, de ismét pályázhatnak. Emellett folytatódik a szakképzési beruházások átvilágítása, és nyílt pályázatok várhatóak a tankerületi központok vezetői posztjaira is. Új kutatási eredményeket tett közzé a Debreceni Egyetem műszaki kara a különböző fűtési rendszerekről. A vizsgálatok szerint a padló és mennyezet fűtés egyenletesebb hőelosztást biztosít, ezért jobb hőérzetet nyújt a földszintes családi házakban, ugyanakkor nagyobb hővesztességgel jár, mint a hagyományos radiátoros fűtés. A kutatók számításai alapján az ilyen rendszerek átlagosan csaknem 5%-kal nagyobb hőigényűek. Az eredményekért a debreceni kutatócsoport egyébként publikációs díjat is kapott. A debreceni nagyállomás felújítása is része lehet a Baross Gábor programnak. Magyar Péter miniszterelnök szerint a kormány a magyar történelem egyik legnagyobb vasútfejlesztési programjáról döntött, amelynek részleteit a jövő héten ismertetik. Tárkányi Zsolt, a közlekedési és beruházási minisztérium parlamenti államtitkára most közölte, megépülhet az új debreceni nagyállomás. Korábban már bejelentették, hogy hamarosan megkezdődik az állomás aluljárójának felújítása, a teljes pályaudvar rekonstrukciójának előkészítése pedig még ebben a kormányzati ciklusban elindulhat. A Campus Fesztivál idején az 1-es villamos, valamint a 22-es, 22Y-os, 24-es, 24Y-os autóbuszok sűrűbben közlekednek, hogy megkönnyítsék a fesztiválra érkezést. A rendezvény idején a C1-es, C2, C3-as éjszakai járatok is közlekednek majd, ugyanakkor a 92, 93 és 94-es éjszakai buszok nem járnak. Az előkészületek miatt már július 20-ától terelő útvonalon közlekedik több autóbuszjárat egészen a fesztivál végéig, július 26-ig. Újabb logisztikai fejlesztéseket jelentett be a Wirtz Logistic Parks. Ebesen átadták a logisztikai park második ütemét, amely több mint 33.000 négyzetméter korszerű raktár és irodaépülettel bővíti a kínálatot. Eközben Becsésen is folytatódik egy közel 17.000 négyzetméteres logisztikai csarnok építése. A vállalat szerint a beruházások nem csak a logisztikai infrastruktúrát erősítik, hanem a foglalkoztatást is érinkíthetik. Egy 50.000 négyzetméteres fejlesztés akár 300 új munkahelyet is teremthet, a teljes fejlesztési területek benépesülésével pedig hosszabb távon több mint 1000 új állás jöhet létre a térségben. Feljelentést tettek több állami informatikai rendszer és a Gondos Úr a program egyes beszerzései miatt. Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter közölte. A tárcánál végzett átvilágítás eredményeként fordultak a hatóságokhoz a Kréta, a Neptun, valamint a közigazgatásban használt Poseidon és EKIDR rendszerek ügyében. Közben az integritás hatóság is feljelentést tett a Gondos Úr a program egyes beszerzéseinek vizsgálata alapján. Az ügyekben a hatóságok vizsgálata dönt el a további lépések.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Sunshine Sport Arena.
2: Vajda Botondért külföldi csapat jelentkezett be. Kétszeres gól királynő érkezik a Deachoz. Külföldi klub érdeklődik a debreceni VSC játékosa Vajda Botond iránt. Sajtóinformációk szerint egy portugál élvonalbeli csapat készül hivatalos ajánlatot tenni a fiatal labdarúgó játékjogáért. A hírek szerint a DVSC vezetése ugyanakkor jelenleg nem szeretne megválni egyik meghatározó játékosától, mivel a következő szezonban is fontos szerepet szánnak neki. A klub részéről egyenlőre nem érkezett hivatalos bejelentés az átigazolási ügyről. Komoly erősítést jelentett be a Deac női labdarúgó csapata. A debreceniekhez szerződik Pintér Petra, a kétszeres NB1-es gólkirálynő, aki a következő szezontól erősíti az együttest. A rutinos támadó az élvonalban már több alkalommal bizonyította gólerősségét, így érkezésétől sokat vár a szakmai stáb. A Deac célja, hogy a tapasztalt csatárral tovább erősítse keretét és eredményes szezont produkáljon az élvonalban. A klub az átigazolást hivatalosan is bejelentette. Ezek voltak sporthíreink, most pedig nézzük, mi várható az időjárásban. Ma városunkban a napsütést gyakran zavarhatják komoly felhők, a délutáni órákban pedig záporok és zivatarok is kialakulhatnak. Az északnyugati szél több felé élénk, zivatarok idején erős széllökésekkel társulhatnak. A délutáni hőmérséklet 35 fok körül alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: 3, 2, 1. Délután is óriási rendülettel, ha Sun City folytatódik, köszi, hogy itt vagy. Július 18-a különleges nap, hogy miért és mitől nem sokára elárulom. Addig se felejtsen az elérhetőségeinket, én is hozok mindjárt friss közlekedési infókat.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Földi Bettivel, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.
4: Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mi.

Zsolt, Sony Fodora és a Tinkerbell utas tavaly rosszott itt a Sunshine-on, a folytatás pedig a Honey Beast megunhatatlan, és mondhattuk úgy, hogy egyedi dalái lesz a folytatás, de ezt az egyedül, hát ki ne fújná ennek a szöveget kívülről. Én pedig azt fújom kívülről, hogy ma július 18-a frigyes napja van, ami egy nagyon különleges nap. Képzeld el, hogy ezen a napon ünnepeljük hivatalosan Nelson Mandela nemzetközi napját is, ami a szabadságról és a békéről szól. Ha pedig a népi megfigyeléseket nézzük, július közepe felé már a gazdák feszülten figyelték az eget, mert a népít szerint a mai nap környéki viharok elverhetik a termést. Hát reméljük, hogy a mi hétvégi programjainkat nem mossa el semmi, úgyhogy éppen ezért inkább zenéljünk én, tehát a Honey Beast 2014-es dala itt a Sunshine-on.

0: Navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Többen jeleztétek, hogy az egyetem sugárúton jelenleg rendőri jelenlét van, rendőri ellenőrzés van a Pesti utcán is, aztán, hogy mire figyeljünk, pici torlódás alakult ki a sávlezárás miatt a Sámsonin és az Acsádi úton. Legyünk figyelmesek és türelmesek, továbbra is jó utat, balesetmentes közlekedést.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván!

Szokatlan Dracula zárta az óránkat így Majka előtt, a folytatás pedig Szücső és a legfrissebb híreké. Arról számol be, hogy közel 800 háziorvosi praxis betöltetlen hozzatált a részleteket, az időjárásról is kapunk részletes információkat. Aztán a következő is egyben az utolsó órájét a Sun City-nek. Az Empire of the Sun, Walking and the Dream-jével nyitjuk majd.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Pontváró buliban elektromos rollert nyerni? Váltsd velünk valóra! Ehhez nem kell más tenned, csak a belépéskor kapott pontot parti útleveleddel keresd fel a Raiffeisen Bank két standját, amelyeknél az aktuális álláspályázatokról és a fiatalok igényeire szabott Yellow számla csomagunk részleteiről beszélgethetsz munkatársainkkal. A standokon pecsétet kapsz az útleveledbe, amelyet a nyereménydobozba kell majd bedobnod. A sorsolás 19 és 20 óra között lesz a színpadon. Ne maradj le! Várunk 2026. július 23-án 16 órától a pontot partira a Sóstó Gardenbe.
3: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstó Garden, a sóstói nyár központja. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party, Fellép, Mollywood, Vini, Regál Lili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Krisz Rudi, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Buliz Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központjában, a Sóstó Gardenben.
4: Szombaton retroest a Grand Casinóban.
5: Igazi retro zenék, ízek és italok.
4: Minden vendégünk ajándéksorsjegyet kap.
5: És az esti sorsolásokon az összdíjazás
4: 1 millió forint.
5: Grand Casino 024.
4: A Debrecen Plaza földszintjén.
5: Szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt.
4: A húzásba vitt szerencsejáték ártalmas függőséget okozhat.
5: Kérje bejegyzését a játékos védelmi nyilvántartásba.
6: Zsebedben a bizonyítvány, de nem tudod még merre tovább? Jelentkezz a Debreceni Szakképzési Centrumhoz. Ha még nem vagy 25 éves, nappali képzésben teljesen ingyen tanulhatsz nálunk. Több mint 50 képzés, diákigazolvány és akár ösztöndíj is vár. Célozd meg a szakképzést! www.dsc.hu.
0: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu.
3: Érkezik a nyár legnagyobb durranása. Július 23-án Nyíregyházán, a Sóstó Gardenben. Jön a Pontot Party. Egy este, ahol együtt ünnepeljük a felvételi ponthatárokat, a nyarat és mindent, amiért megérte várni.

0: Elővételes jegyek vanticket.hu. Pont ott parti, pont ott a helyed.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Több mint 760 háziorvosi praxis betöltetlen. Vizsgálatot sürget az NKA támogatások ügyében a Szikra mozgalom. Növeli a kormány a tervezett szélerőmű kapacitást. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Tovább romlik a magyarországi alapellátás helyzete. A GKI gazdaságkutató elemzése szerint több mint 760 házi orvosi praxis betöltetlen, miközben egy házi orvosra évente átlagosan 14 ezer beteg jut. Az elmúlt másfél évtizedben 15%-kal csökkent a házi orvosok száma, és már több mint 700 településen csak helyettesítéssel tudják biztosítani az ellátást. Még súlyosabb a helyzet a gyermekorvosi rendszerben. A praxisok közel 18%-ában nincs főállás. Gyermekorvos. A szakértők szerint az orvos társadalom előregedése, az utánpótlás hiánya és a finanszírozási problémák miatt sürgős intézkedésekre van szükség. A Szikra mozgalom szerint több debreceni civil szervezet vitatható módon jutott támogatáshoz a nemzeti kulturális alapforrásaiból. A mozgalom most azt állítja, hogy az érintett szervezetek egy része kormánypárti politikusokhoz köthető, és a támogatásokat politikai célokra használták fel. A Szikra közölte, közérdek adatigényléseket indít, büntető feljelentést tesz, valamint vizsgálatot kezdeményez az ügyben. A mozgalom emellett teljes pénzügyi átláthatóságot, a támogatások felhasználásának nyilvánosságát és független önkormányzati vizsgálatot sürget. Az ügyben megfogalmazott állítások a Szikra mozgalom közlésein alapulnak, az érintettek álláspontja a közleményben nem szerepel. Debrecen is részt vesz abban az uniós támogatások programban, amely 10 magyar nagyvárosban javítaná a levegő minőségét. A Life IP Hungary projekt célja a légszennyezés, elsősorban a szállópor csökkentése. A város az elmúlt években fásítási programokat, véderdősítést, komposztálást és szemléletformáló kampányokat is indított, miközben fejlesztette a közösségi közlekedést és folytatta a zöld területek bővítését. Az önkormányzat tájékoztatása szerint idén már több mint 78 tonna port távolítottak el az utakról és közterületekről. A projekt évvégén zárul, addig elkészül Debrecen új levegő minőségi terve is. A debreceni főépítészhez fordult a Civil Fórum Debrecen Egyesület a déli városrész tervezett fejlesztése miatt. A szervezet szerint számos lakossági megkeresés érkezett a Tégláskert és az Epreskert közé tervezett új városközponttal kapcsolatban, ezért hivatalos tájékoztatást kértek a nemrég meghirdetett nemzetközi tervpályázat céljáról és a beruházás részleteiről is. A Civil Fórum közölte, a lakosság kérdéseit is továbbították, a főépítész válaszának megérkezése után pedig részletes tájékoztatást adnak majd. A korábban tervezett 700 helyet közel 1000 megawattnyi új szélerőművi kapacitás számára nyitná meg a hálózati csatlakozás lehetőségét a kormány. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter szerint a beruházói érdeklődés a vártnál jóval nagyobb, ezért emelik a tervezett keretet. A részletes műszaki elemzés augusztus közepére készülhet el, a pályázati szabályokat pedig már jövő héten társadalmi egyeztetésre bocsátják. A kormány célja, hogy 2030-ig összesen 4000 megawattnyi új szélerőművi kapacitás épülhessen ki hazánkban.
3: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: A városunkban a napsütést gyakran zavarhatják komoly felhők, a délutáni órákban pedig záporok és zivatarok is kialakulhatnak. Az északnyugati szél többfelé élénk, zivatarok idején erős széllökésekkel társulhatnak. A délutáni hőmérséklet 35 fok körül alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1.
4: Megkérdjük a szemzeti utolsó óráját július 18-ára, remélem, hogy jól telik a hétvégét. Nekem nagyon, már csak között is, mert egy kedvencel nyitok. Az Empire of the Sun-nal és a Walking on a Dream-mal, de itt lesz még John Newman, sőt Kygo is ebben az órában. A kettető legjobb pillanatát is visszahozom, és még programtípjeim is vannak.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Földi Bettivel, megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.
5: Ez a Sun City.
3: Zenei összeállítást hallasz a Sunshine FM-en.

0: Ez a Sun City Földi Bettivel.
1: A július 18-a bizony-bizony egy különleges nap, több szempontból is. Ugye egyrésztről a gazdák ilyenkor nagyon félnek a vihartól, hogy nehogy a termés lássa kárát. Hát ha minden igaz, akkor ma nem lesz vihar, de holnap azért már sajnos van erre esély. Napos gomoly felhős időben lesz részünk, és egyébként lehűlés is következik a következő napokban. Kedden, illetve szerdán elég... Hát nem mondanám, hogy hűvös lesz, de azért elég rendesen visszaesik a hőmérséklet, és záporok, zivatarok pedig folyamatosan előfordulhatnak. És hogy mi fordult elő a keltető legjobb pillanatában, már is visszahozom neked itt a Sunshine-on.
0: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig, itt a Sunshine FM-en.
2: A kár pedig hát egy ilyen 1.200.000, de és nyilván azért nem fogod megvárni azt, ha tönkretette az autódat, például egy össze-vissza rongált szélvédő, amivel egyáltalán nem lehet vezetni, mert nem látsz ki rajta. Itt van egy fotó, tehát azt azonnal megcsináltatod saját költségen.
3: Persze, így van. És hát mostanában már ezt sem lehet tudni, hogyha egy újabb autó, akkor annak a szélvédő cseréje is azért drága, mert egy csomó ilyen radartól kezdve minden ott van benne. Ezeket még akkor át kell szerelni, vagy nem tudom, úgy kell megvenni, nem értek.
2: Megkalibrálni, és nem is mindenhol tudják ezeket megtenni.
3: Igen, szóval ez most már nem olyan, mint annak idején, hogy fogtad egy zsinórral, kiszedted a Gispolszkiból, és beraktad 10 perc múlva magadnak a szélvédőt. Ez azért
2: a ladába. Azért az is jól néz ki.
3: Igen, hát az agyós elé már nem jutott üveg. Az a lényeg, hogy én kilátnak, ott rendben van, ott meg, hogy kicsit befúj a szél.
2: Mama, gyorsítok, úgyhogy zárja be a száját.
3: Igen, ráadásul májusban jönnek a cserebogarak.
4: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu.
0: Ez a Sun City.
4: Zenei összeállítást hallasz a Sunshine FM-en.

0: találsz ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.
2: Továbbra is van program lehetőség. Ajánlom figyelmetbe, július 19-ére holnapra a kisfürdő kalandorokat nagy családi küldetés az Akvatikum strandon. Kedden 11 órától székely magyar rovásírás foglalkozás gyerekeknek a Petőfi emlékkönyvtárban. Szerdán Campus Fesztivál kezdődik egészen július 26-áig. 14 órától homokkerti nyugdíjasok klubja a homokkerti közösségi házban, majd 18 órától Kopecki Róna művészettörténész tárlatvezetése nyílik. A Hányás Hold Margit anyagba vetett rítusok című kiállítás a Modemben. Csütörtökön pedig Vízi Múri lesz az Aqua Kids animáció az Akvatikum strandon. Jó szórakozást a programokhoz!
0: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket!
1: Sunshine FM programajánló. Ez a Sun City.
0: Zenei összeállítás,

teljesen elkomolyan mondom, hogy már most ennyi az idő, 14 óra pillanatokon belül, úgyhogy Sunshine Top 40-re hangolódhatsz. Én közben zárom itt a Sun City-t, ugye volt egy témánk, az emoji használat, hiszen tegnap volt a világnapja, a kis nem is tudom, képecskéknek nevezzük így őket, kicsit, hogy fordítsuk le őket szabadon, és hát úgy látom, a szívecske az vezet, meg a like, illetve a mosoly. Hát a smiley amúgy is a legnépszerűbb, illetve hát amúgy is a kezdeteket a smiley-nak köszönhetjük. Az biztos, hogy azért nem árt az emojikat kiegészíteni, ezt többen azért megfogalmaztátok, hogy néha azért egy emoji kevés. Én egyébként a szóbeli kommunikációt jobban szeretem, ezt Hajni írta, köszönöm szépen. 0-23-16-3000 továbbra is az elérhetőségünk. Én köszönöm, hogy velem voltál, Földi Betti vagyok, nagyon tartalmas és hőség elviselés hétvégét kívánok.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Pontváró buliban elektromos rollert nyerni? Váltsd velünk valóra! Ehhez nem kell más tenned, csak a belépéskor kapott pontot parti útleveleddel keresd fel a Raiffeisen Bank két standját, amelyeknél az aktuális álláspályázatokról és a fiatalok igényeire szabott Yellow számla csomagunk részleteiről beszélgethetsz munkatársainkkal. A standokon pecsétet kapsz az útleveledbe, amelyet a nyereménydobozba kell majd bedobnod. A sorsolás 19 és 20 óra között lesz a színpadon. Ne maradj le! Várunk 2026. július 23-án 16 órától a Pontot Partira a Sóstó Gardenbe.
3: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstó Garden, a sóstói nyár központja. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party, Fellép, Mollywood, Vini, Regál Lili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Krisz Rudi, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Buliz Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központjában, a Sóstó Gardenben.
4: A Vidor Fesztivál színházi versenyprogramjára jegyek elérhetőek online is a muricsinház.hu és a vidor.eu oldalakon.
0: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes?

0: Sziasztok! Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 93.5 Sunshine FM Debrecen.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
4: Sajnos semmi.
3: Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
2: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemel csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu.
5: Érkezik a nyár legnagyobb durranása. Július 23-án Nyíregyházán, a Sóstó Gardenben. Jön a Pontot Party. Egy este, ahol együtt ünnepeljük a felvételi ponthatárokat, a nyarat, és mindent, amiért megérte várni.

0: Előviteles jegyek vanticket.hu. Pont ott parti, pont ott a helyed.
1: Ez reklám volt. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: A magyar közút 80 helyszínen 250 kilométeren kezdett útfelújításba. Az online boltokat ellenőrzi most a fogyasztóvédelem. A költségvetés már számol az SZIA mentesség bővítésével. Jönnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Országszerte 80 helyszínen összesen 250 kilométernyi útszakaszon kezdett felújításba a magyar közút. Erről Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter számolt be közösségi oldalán. A tájékoztatás szerint a 31 ezer kilométeres hazai fő- és mellékút hálózatból mintegy 20 ezer kilométer nagyon rossz állapotban van, ezért sürgős beavatkozásra van szükség. A miniszter úgy fogalmazott, az elmaradt fejlesztéseket nem lehet egyszerre pótolni, de az útfelújítási program elindult, és a munkát már több tucat helyszínen zajlanak. Ellenőrzést indított a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság az online webáruházaknál. Június 19-e óta az Európai Unió új szabályai alapján a vásárlóknak ugyanolyan egyszerűen kell tudniuk elállni egy online vásárlástól, mint ahogyan leadták a rendelést. Az internetes áruházaknak jól látható, könnyen elérhető elállási lehetőséget kell biztosítaniuk a teljes elállási idő alatt. A hatóság emellett más fogyasztóvédelmi előírásokat is vizsgál. Tavaly egyébként országosan 248 webáruházat ellenőriztek, és az esetek több mint felében találtak valamilyen szabálytalanságot. Románia és Szerbia is aláírta a Vaskapu 3 szivattyús tározó vízerőmű elkészítéséről szóló megállapodást. A beruházás megvalósulása esetén Európa legnagyobb energiatároló létesítménye jöhet létre a Dunán. A projekt célja a villamosenergia rendszer stabilabb működése és a nap, valamint szélerőművek által termelt energia hatékonyabb tárolása. A két ország még idén elkészíti a szükséges műszaki dokumentációt, miközben már megkezdődött a kivitelezési iránti érdeklődő vállalatok kiválasztása. Tovább romlik a magyarországi alapellátás helyzete. A GKI gazdaságkutató elemzése szerint több mint 760 házi orvosi praxis betöltetlen, miközben egy házi orvosra évente átlagosan 14 ezer beteg jut. Az elmúlt másfél évtizedben 15%-kal csökkent a házi orvosok száma, és már több mint 700 településen csak helyettesítéssel tudják biztosítani az ellátást. Még súlyosabb a helyzet a gyermekorvosi rendszerben. A praxisok közel 18%-ában nincs főállású gyermekorvos. A szakértők szerint az orvos társadalom előregedése, az utánpótlás hiánya és a finanszírozási problémák miatt sürgős intézkedésekre van szükség. 2027-ben újabb két gyermekes édesanyák válhatnak jogosultá a személyi jövedelemadó mentességre. A jelenlegi ütemezés szerint a 40 és 50 év közötti anyák kerülhetnek be a kedvezménybe, amely már szerepel a 2027-es költségvetési számításokban. Ez azonban egyelőre technikai tervezés, vagyis nem jelent végleges kormányzati döntést. Az SZIA mentesség nem egyszeri támogatás, hanem a munkából származó jövedelem után biztosíthat adómentességet, így havonta növelheti az érintett családok nettó bevételét. A jelenlegi tervek szerint a kedvezmény 2028-ban az 50 és 60 év közöttiekre, 2029-ben pedig a 60 év feletti két gyermekes anyákra is kiterjedhet.
3: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Ma ismét forró, de változékony idő várható térségünkben. A napsütés mellett többfelé kialakulhatnak záporok és zivatarok. Az északnyugati szél élénk lesz, zivatarok környezetében átmenetileg pedig viharossá is fokozódhat. Délután 35 fok körüli csúcshőmérséklet várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: 2 óra után is csak jó zen itt a Sunshine-on. Hello mindenkinek a stúdióban, innentől kezdve Glass Norbert, Amerika, Európa és Magyarország kedvenc zenét játsszuk, jó? Startolunk a 40. helyről Benzombónnal. Ez már a Mystical Magical.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Glass Norbert-tel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.
5: Sunshine Top 40.
6: 40.
7: My name is Benson Boone.

0: Naptár a Sunshine FM-en. Kínai asztrológiai elemzés. A rovat támogatója Liszkai Judit asztrológus.
1: Alex Kenji. Ő szólt a 38. helyről a Sunshine Top 40-ben, és ez volt tőle a Bumble. Egy kellemes délutánt kívánok mindenkinek is, a drága Sunshine-osok. Gyorsan rátekintünk egy picit a sikernaptárunkra, ugyanis a kínai asztrológia szerint ma hosszú távú sikernap van. A kínai asztrológiában a hosszú távú sikernap olyan kedvező nap, amelyet fontos, hosszú távú eredményt hozó tevékenységek megkezdésére tartanak alkalmasnak. A hagyomány szerint az ilyen napok energiája támogatja a kitartást, a fejlődést és a maradandó sikerek elérését. Ezt tanácsolja tehát nekünk már a kínai asztrológia, én pedig azt, hogy jöhetnek a közlekedési infok, hiszen hamarosan szétnézünk az utakon. 0620 316 3000, a Sunshine Top 40-ben a 37. helyről pedig itt van Dr. Béres és a Mangó Rice közöse. Ez az Éjjel ott várok rá.

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: 5 éve hallgatom a Sunshine FM-et, és imádom a zenéiteket.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: Generáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620-316-3000.
2: Jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Sunshine FM. 14:30 után rá is kanyarodunk a közlekedési információkra. Mindjárt Nyíregyházával kezdünk, ugyanis a Sóstói út kórház előtt és a Bethlen Gábor, illetve az Új utca kereszteződésénél megsüllyedt közműfedél miatt útszűkületre kell, hogy készüljetek. Továbbra is Nyíregyházán elmaradunk, ugyanis a Vasvári Pál utcán napközben nagyobb torlódás várható, viszont van segítség, drága autós barátaim, ugyanis a nap 24 órájában jelzőlámpás irányítás segíti a forgalmat. Debrecen útjaira kanyarodunk, ahol jelen pillanatban kint vannak a rendőrök, méghozzá a Faraktár utcán, köszi szépen Attila, hogy ezt megírtad nekünk, valamint szintén kint vannak a rendőrei a Nagyerdei körúton. Ha pedig van közlekedési infód, akkor az jöhet a folytatásban is 0620-316-3000.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván!

Olivia Dean, és ez volt a So Easy, a Sunshine Top 40 31. helyéről. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek és a drága Sunshine-osok. Hamarosan 3 óra, úgyhogy most egy picit megállunk, elmegyünk hírezni, illetve reklámozni. Viszont 3 óra után is várok vissza mindenkit, hiszen a 30. helyről folytatjuk a Sunshine Top 40-t, méghozzá Ed Sheerannel. Jön majd tőle az Azizám, íme az ízelítő.

0: Gólvonal.
1: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Sunshine FM-en Kibédi Pétertől hallják. A vasárnap záruló labdarúgó világbajnokság döntősei egy 36,5 cm magas, 6175 g súlyú serlegért csatáznak, amelynek kör alakú alapja 13 cm átmérőjű. A becslések szerint a 20 millió dollár értékű kupát 18 karátos aranyból 1971-ben egy olasz szobrász Silvio Gazzaniccia készítette. Először Franz Beckenbauer emelhette a magasba az 1974-es világbajnok német válogatott csapatkapitányaként. A trófeát kizárólag a nyitómérkőzések és a döntők alkalmával láthatják a szurkolók, a világ események közötti időszakban pedig a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség Zürichi székházában egy páncélszekrényben őrzik. A győztes válogatott egy bronzból készült aranyozott másolatot tarthat meg, a valódi kupára az összes győztes nevét rávésik, 2038-ban azonban várhatóan új serlegre lesz szükség, mert addigra nem maradt hely az aranyérmesek számára. A hivatalosan FIFA világkupának nevezett trófa elődje a Jules Rimet kupa egy vándorserleg volt, amelyet a győztes mindig 4 évig birtokolhatott. Brazília az 1970-es mexikói világbajnokságon aratott 3. sikere után végleg megkapta a trófeát, amelyet a Dél-amerikai Ország Labdarúgó Szövetségének székházában őriztek 1983-ig, 43 évvel ezelőtt azonban ismeretlen tettesek ellopták, és azóta sem került elő. Labdarúgó világbajnoki döntő nyertes csapatának tagjai olyan gyűrűket kapnak majd, amelynek egyik oldala a VB trófeát, a másik pedig az együttes identitását ábrázolja. A FIFA ezzel az amerikai sportágokban hagyományos elismerést vezeti be a VB-n. A tengeren túlon tradíció, hogy a bajnokcsapatok tagjai aranygyűrűket kapnak a győzelemért, és az ékszereket pedig gyakran értékes drágakövekkel díszítik. A FIFA bejelentése szerint a világbajnok válogatott csapat és szövetségi kapitánya közvetlenül a finálé után előzetes változatot kap, majd később 30 gyűrűt gyártanak le a csapattagok számára, 1996 ékszer pedig a szurkolóknak értékesítenek.
0: Szurkolj együtt a Sunshine FM-mel!
2: A foci VB híreit az Opel Corsa nyíregyházi márka kereskedése, az Opel Csőz támogatja.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Pontváró buliban elektromos rollert nyerni? Váltsd velünk valóra! Ehhez nem kell más tenned, csak a belépéskor kapott pontot parti útleveleddel keresd fel a Raiffeisen Bank két standját, amelyeknél az aktuális álláspályázatokról és a fiatalok igényeire szabott Yellow számlacsomagunk részleteiről beszélgethetsz munkatársainkkal. A standokon pecsétet kapsz az útleveledbe, amelyet a nyereménydobozba kell majd bedobnod. A sorsolás 19 és 20 óra között lesz a színpadon. Ne maradj le! Várunk 2026. július 23-án 16 órától a pontot partira a Sóstó Gardenbe.
4: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstó Garden, a sóstói nyár központja. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party, Fellép, Mollywood, Vini, Regál Lili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Chris Rudy, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Buliz Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központjában, a Sóstó Gardenben.
5: Hello Debrecen!
6: Itt az új taxis élmény.
5: Az Uber Taxi most az 55 taxi partnereként megérkezett.
6: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
5: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
6: Utazz bárhová egyszerűen.
5: Töltsd le az Uber alkalmazást,
6: vagy hívd az 555-555.
5: Pontos érkezés, kényelmes fizetés.
6: Készen állsz az új kalandra?
5: 55 taxi és Uber Taxi.
0: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland, akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van, a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
7: Csak jó zene.
8: Szombaton retroest a Grand Casinóban.
9: Igazi retro zenék, ízek és italok.
8: Minden vendégünk ajándéksorsjegyet kap,
9: és az esti sorsolásokon az összdíjazás
8: 1 millió forint.
9: Grand Casino 024,
8: a Debrecen Pláza földszintjén.
9: Szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt.
8: A húzásba vitt szerencsejáték ártalmas függőséget okozhat.
9: Kérje bejegyzését a játékos védelmi nyilvántartásba.
0: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu.
4: Érkezik a nyár legnagyobb durranása. Július 23-án Nyíregyházán, a Sóstó Gardenben.
7: Jön a Pontot Parti. Egy este, ahol együtt ünnepeljük a felvételi ponthatárokat, a nyarat és mindent, amiért megérte várni.

0: Előviteles jegyek vanticket.hu. Pont ott parti, pont ott a helyed.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Megszűnik a kettős vezetés a szakképzésben. A Baross Gábor programban újulhat meg a nagy állomás. A Gondos Úr a program miatt is feljelentés született. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Jelentős változásokat tervez a kormány a szakképzésben. A benyújtandó törvénymódosítás értelmében 2027. januárjától megszűnik a kettős vezetési és a kancellári rendszer. Helyette egységes főigazgatói irányítás működik majd. Az új vezetői pályázatokat 2026. szeptember 30-áig írják ki. A jelenlegi vezetők mandátuma év végén ugyanis lejár, de ismét pályázhatnak. Emellett folytatódik a szakképzési beruházások átvilágítása, és nyílt pályázatok várhatóak a tanker területi központok vezetői posztjaira is. Új kutatási eredményeket tett közzé a Debreceni Egyetem műszaki kara a különböző fűtési rendszerekről. A vizsgálatok szerint a padló és mennyezet fűtés egyenletesebb hőelosztást biztosít, ezért jobb hőérzetet nyújt a földszintes családi házakban, ugyanakkor nagyobb hővesztességgel jár, mint a hagyományos radiátoros fűtés. A kutatók számításai alapján az ilyen rendszerek átlagosan csaknem 5%-kal nagyobb hőigényűek. Az eredményekért a debreceni kutatócsoport egyébként publikációs díjat is kapott. A debreceni nagyállomás felújítása is része lehet a Baross Gábor programnak. Magyar Péter miniszterelnök szerint a kormány a magyar történelem egyik legnagyobb vasútfejlesztési programjáról döntött, amelynek részleteit a jövő héten ismertetik. Tárkányi Zsolt, a közlekedési és beruházási minisztérium parlamenti államtitkára most közölte, megépülhet az új debreceni nagyállomás. Korábban már bejelentették, hogy hamarosan megkezdődik az állomás aluljárójának felújítása, a teljes pályaudvarra rekonstrukciójának előkészítése pedig még ebben a kormányzati ciklusban elindulhat. A Campus Fesztivál idején az 1-es villamos, valamint a 22-es, 22Y-os, 24-es, 24Y-os autóbuszok sűrűbben közlekednek, hogy megkönnyítsék a fesztiválra érkezést. A rendezvény idején a C1-es, C2, C3-as éjszakai járatok is közlekednek majd, ugyanakkor a 92, 93 és 94-es éjszakai buszok nem járnak. Az előkészületek miatt már július 20-ától terelő útvonalon közlekedik több autóbuszjárat egészen a fesztivál végéig, július 26-ig. Újabb logisztikai fejlesztéseket jelentett be a Wirtz Logistic Parks. Ebesen átadták a logisztikai park második ütemét, amely több mint 33.000 négyzetméter korszerű raktár és irodaépülettel bővíti a kínálatot. Eközben Becsésen is folytatódik egy közel 17.000 négyzetméteres logisztikai csarnok építése. A vállalat szerint a beruházások nem csak a logisztikai infrastruktúrát erősítik, hanem a foglalkoztatást is érinkíthetik. Egy 50.000 négyzetméteres fejlesztés akár 300 új munkahelyet is teremthet. A teljes fejlesztési területek benépesülésével pedig hosszabb távon több mint 1000 új állás jöhet létre a térségben. Feljelentést tettek több állami informatikai rendszer és a Gondos Úr a program egyes beszerzései miatt. Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter közölte. A tárcánál végzett átvilágítás eredményeként fordultak a hatóságokhoz a Kréta, a Neptun, valamint a közigazgatásban használt Poseidon és EKIDR rendszerek ügyében. Közben az integritás hatóság is feljelentést tett a Gondos Úr a program egyes beszerzéseinek vizsgálata alapján. Az ügyekben a hatóságok vizsgálata döntett a további lépések.
3: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Holnap Debrecen környékén napos és felhősebb időszakok váltják majd egymást. A nap folyamán többfelé kialakulhat zápor vagy zivatar. Az északnyugati szél többfelé élénk. Zivatarok idején erős, viharos lökések is lehetnek. A délutáni hőmérséklet 31 fok körül alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Három óra után is csak jó zene itt a Sunshine-on, na meg folytatódik a Sunshine Top 40, Amerika, Európa, valamint Magyarország legtöbbet játszott zenéivel. A 30. helyről startolunk, itt van már Ed Sheeran, ez pedig az Azizám.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Glass Norbert-tel. Megszakítás nélkül, Sunshine FM, csak jó zene. Sunshine Top 40.
5: 30.
6: Hey,
5: amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja. Nekünk nekünk, ez szerelem.
1: Sunshine FM.

Hypotone és Norma J. Martin. Ez volt tőlük az Out My Head, az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes délután kívánok mindenkinek, és hát ez szólt a Sunshine Top 40-ben a 29. helyről, és hát drága Sunshine-osok, ugyanis Makarska elsőként korlátozza az éjszakai alkoholárusítást Horvátországban. A korlátozás egyébként az üzletek nyitvatartását nem érinti, és a vendéglátóhelyekre sem vonatkozik. A városvezetés a döntést egyébként azzal indokolta, hogy a nyári hónapokban, különösen az óvárosban és a városi strand környékén rendszeressé váltak a késő esti tömeges összejövetelek. Minden ezzel kapcsolatos információ pedig elolvasható weboldalunkon, a sunshine.hu-n. My Smith, Drive Save, ezzel megyünk tovább.

0: És ez volt a Dead Dance, a Sunshine Top 40 26. helyéről szólt ez a felvétel. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, most egy nagyon picit megállunk, ugyanis Kata megérkezett hozzám a stúdióba, mert természetesen július 18-ára szombatra is jósoltak nekünk a csillagok, úgyhogy én át is adom neki a terepet, jön tehát Kata és az asztrológia.
1: Sunshine FM asztrológia.
2: Akkor megismerkedik egy csodálatos személlyel, aki valósággal elbűvöli önt. Ha okosan próbálja meghódítani, elkezdődhet egy romantikus kapcsolat. A bikának a közeljövőben egy kisebb üzleti körútra kell mennie, és nagyon örül ennek a lehetőségnek, de családtagjai nem fogják támogatni az elképzelését. Próbáljon kompromisszumra jutni velük. Az ikrek ne erőltesse túl magát a munkahelyén, ha az elvárások magasak is, pihenjen egy kicsit, a délutánt estét töltse családja körében. A rák egyik munkahelyi kapcsolata nagyon sok tanúsággal szolgál. Be kell látnia, hogy a generációk közti különbség nem konfliktus forrás. Rengeteget tanulhatnak egymástól. Az oroszlán figyeljen oda étkezésére, mert hajlamos lehet a nassolásra. Álljon rá a mérlegre és határozza el magát, hogy fogyokúrázni fog, de legyen kitartó. A szűz főnökétől jó híreket kaphat előmenetelét illetően. Ezt este akár meg is ünnepelheti a kollégáival is, de csak mértékkel. Nem szabad eltúloznia a hír jelentőségét. A mérleg napja nehézkesen indul. Először talán meg is ijed, hogy valami betegség bujkál önbe, de aztán, ahogy beleveti magát a nap sűrűjébe, úgy múlik el minden baja gondja. A Skorpió hajlamos lehet a határok átlépésére, az íratlan szabályok megszegésére, társaságban ügyeljen viselkedésére, és mielőtt megszólal, gondolkodjon. A nyilast szinte csodálják, amiért érzéseinek ennyire ura. Ma is többször kerülhet olyan helyzetbe, mikor palástolnia kell személyes véleményét, ebből a képességéből ma sokat profitálhat. A bak munkatársa, aki javíthatatlanul trehány és pontatlan, talán összeszedné magát, ha tapintatosan a lelkére beszélne. De tényleg tapintatosan. Ha ráborítja az asztalt, abból nem fog tanulni. A vízöntő ma kedves és őszinte dicséreteket kaphat. Ennek ellenére kis hitű és nem bízik önmagában. Itt lenne az ideje, hogy átértékelje saját magáról kialakított képet. A halak figyeljen oda mások véleményére, ne csak a sajátját szajkozza, különben is a csapatmunkának kedvez most a bolygóállás.
0: Köszönjük szépen, várunk vissza majd 5 óra után a legjobb program lehetőségekkel. A Sunshine Top 40 pedig folytatódik. Itt van már a folytatásban Liza és Doja Cat közöse. Ez a Born Again.
1: Sunshine FM asztrológia.

Taylor Swift, és ez volt tőled a Fate of Ophelia, az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, hamarosan 4 óra, úgyhogy tartunk egy nagyon-nagyon rövid szünetet, elmegyünk egy picit hírezni, illetve reklámozni, viszont a következő órában is várok vissza mindenkit, hiszen természetesen a Sunshine Top 40 még 2 órán keresztül javában zajlik, és a 20. helyről fogjuk majd folytatni. Jön majd Gordo és a Loco Loco, most viszont még a 21. helyről, itt van Dash és Young Fly közösen. Ez a kis kece, itt.

0: nem is jár.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Érkezik a nyár legnagyobb durranása. Július 23-án Nyíregyházán, a Sóstó Gardenben. Jön a Pontot Party. Egy este, ahol együtt ünnepeljük a felvételi ponthatárokat, a nyarat és mindent, amiért megérte várni.

0: Elővételes jegyek vanticket.hu. Pont ott parti, pont ott a helyed.
1: Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Tűzd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
2: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
4: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
1: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Ready on, változatos kedvencek.
2: És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
5: Útatjút, a zsás kellemes hétvégét kívánok Önöknek. Több helyen az üdülővezetekben jelentős leterheltséggel kell számolni, így például Nyíregyháza, Sóstó, Gyógyfürdő, valamint Hajdúszoboszló város belterületén is nagy a forgalom. Tiszafüred 33-as számú főútvonal jelentősen le van terhelve, úgy szintén le vannak terhelve azon főútvonalak, amik országhatárállomások fele vezetnek. Így a 4-es számú főútvonal Záhony, illetve több helyen lakotterten kívüli sebességkorlátozás. Az elmúlt napokban nagyon sok közúti közlekedési baleset történt a vármegyék területén, gyakran történtek súlyos sérülésre járó események és jelentős anyagi kárra járó. Több esetben intézkedtek a rendőrök olyan gépjárművezetőkkel szemben, akik durva szabálysértést követtek el, melynek kapcsán baleset is történt. És nagyon sok esetben a vezetőengedélyt is korlátozza a hatóság baleseteknél, amikor eljárás indul a gépjárművezetővel szembe. Köszönöm a figyelmüket, további jó utat és balesetmentes közlekedést.
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
6: Hétvégén informatikai karbantartás van, több e-közigazgatási szolgáltatás is átmenetileg elérhetetlenné válik. A digitális állampolgár, vagyis a DAP, valamint a központi azonosítási ügynök a KAÜ használatához kötött elektronikus ügyintézés is szünetelhet. Emiatt július 18-án és 19-én a központi kormányablakban kizárólag az elkészült okmányok átvételére lesz lehetőség, minden más ügyintézés szünetel. A tervek szerint a szolgáltatások és a kormányablakok hétfőtől ismét a megszokott rendben működnek majd. Ismeretlen férfi holttestét találták meg Mikkepércsen, ezért a rendőrség körözést adott ki az áldozat személyazonosságának megállapítására. A rendőrség tájékoztatása szerint a holttestet július 14-én találták meg, az ügyben a berettyújfalui rendőrkapitányság jár el. Az elhunyt férfi körülbelül 161-165 cm magas. A hatóságok azt kérik, aki bármilyen információval rendelkezik, jelentkezzen a berettyújfalui rendőrkapitányságon vagy a rendőrség hivatalos elérhetőségein. A nyomozás egyébként jelenleg is folyamatban van. Július 20-án kezdődik a távhővezeték felújítása a debreceni Burgundia utcában, a munkálatok pedig várhatóan augusztus 10-ig tartanak majd. A felújítás idején lezárják a páratlan oldali buszsávot és a járda egy részét is, a busz megállót pedig ideiglenesen a Csapó utca irányába helyezik át. A páros oldalon is forgalomkorlátozásra kell számítani, bár a tömegközlekedés buszsávja zavartalanul működik majd. A beruházás egy előrejelzett napon meleg víz kimaradással is jár majd több környék lakóépületben és intézményben is. Több ezer diák dolgozik idén-nyáron is a városban. A fiatalok strandokon, fesztiválokon, feldolgozó üzemekben és számos más munkahelyen vállalnak munkát a vakáció idején. A diák szövetkezetek szerint a legnépszerűbb állások már beteltek, ugyanakkor továbbra is sok lehetőség várja a jelentkezőket. A foglalkoztatást a Szociális és Családügyi Minisztérium nyári diák munka 2026 elnevezi kifejezésű bértámogatási programja is segíti, amelynek célja, hogy minél több fiatal szerezhessen munkatapasztalatot a nyári szünetben. Enyhén emelkedett a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a debreceni szennyvízben. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ tájékoztatása szerint az év 28. hetében Debrecenben és Budapest több térségében volt kimutatási határ felett a vírus örökítő anyagának mennyisége. A mért értékek továbbra is az alacsony tartományba esnek, ugyanakkor a szakemberek szerint a szennyvízvizsgálatok alapján a fertőzések számának helyi emelkedése nem zárható ki. 500 millió eurós mesterséges intelligencia fejlesztési programot jelentett be Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter. Magyarország ugyanis csatlakozik az Európai Unió mesterséges intelligencia programjaihoz, valamint a Lengyelország vezette GigaForce konzorciumhoz. A miniszter azt is bejelentette, hogy Magyarország belép az uniós IRIS műholdas programba, amelyet Európa saját műholdas kommunikációs hálózataként emlegetnek. A programok új lehetőséget nyithatnak a kiberbiztonság, az adatközpontok fejlesztése és az európai technológiai együttműködések területén.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
6: Hétvégi karbantartás van az e-közigazgatási rendszerekben. Ismeretlen holttestet találtak Mikepércsen. Az EU Starlinkjéhez is csatlakozhat Magyarország. Jönnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
6: Holnap Debrecen környékén napos és felhősebb időszakok váltják majd egymást. A nap folyamán többfelé kialakulhat zápor vagy zivatar. Az északnyugati szél többfelé élénk. Zivatarok idején erős, viharos lökések is lehetnek. A délutáni hőmérséklet 31 fok körül alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Négy óra után is csak jó zene itt a Sunshine-on, na meg folytatódik a Sunshine Top 40 Amerika, Európa, valamint Magyarország legtöbbet játszott zenéivel. A 20. helyről startolunk ebben az órában, itt van már Gordo, ez pedig a Loco Loco.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Glass Norbert-tel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene. Sunshine Top 40. 20.

0: szárnya.
1: A halott pénz. És ez volt tőlük a gyerekek az előző percekben itt a Sunshine Top 40-ben, méghozzá a 17. helyről szólt már, és a drága Sunshine-osok, a pop királynő, segítek, Madonna, ismét felült a brit slágerlisták trónjára. Ugyanis újabb mérföldkőhöz érkezett Madonna pályafutása, a legújabb albuma, a Confessions 2, az Egyesült Királyság hivatalos albumlistájának első helyén debütált. A Confessions 2 egyébként Madonna 13. brit listavezető albuma lett, ezzel pedig utolérve Elvis Presleyt, az örök ranglista 5. helyén a legtöbb brit első helyezést elérő album tekintetében. Minden ezek kapcsolatos információ pedig elolvasható weboldalunkon, a sunshine.hu. A Sunshine Top 40 pedig folytatódik, itt van már Teddy Swims, ez pedig a Mr. Know It All. Kellem

0: Generáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Sunshine FM. Fél út után rá is kanyarodunk a közlekedési információkra. Mindjárt Nyíregyházával kezdünk, ugyanis a Sóstói út kórház előtt és a Bethlen Gábor, illetve az Új utca kereszteződésénél megsüllyedt közműfedél miatt útszűkületre kell, hogy készüljetek. Továbbra is Nyíregyházán elmaradunk, ugyanis a Vasvári Pál utcán napközben nagyobb torlódás várható, viszont van segítség, drága autós barátaim, ugyanis a nap 24 órájában jelzőlámpás irányítás segíti a forgalmat. Debrecen útjaira kanyarodunk, ahol jelen pillanatban kint vannak a rendőrök, méghozzá a Faragtár utcán, köszi szépen Attila, hogy ezt megírtad nekünk, valamint szintén kint vannak a rendőrei a Nagyerdei körúton. Ha pedig van közlekedési infód, akkor az jöhet a folytatásban is 0620 316 3000.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván

és ez volt tőle a Wild Ride az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, hamarosan 5 óra, úgyhogy most egy icipicit megint megállunk, ugyanis elmegyünk hírezni, illetve reklámozni, viszont 5 óra után is várok vissza mindenkit, hiszen természetesen folytatódik a Sunshine Top 40, a legjobb 10 előadó fog már következni. A 10. helyről startolunk majd 5 óra után, jön majd Sombra, ez lesz tőle a Homework.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Pontváró buliban elektromos rollert nyerni? Váltsd velünk valóra! Ehhez nem kell más tenned, csak a belépéskor kapott pontot parti útleveleddel keresd fel a Raiffeisen Bank két standját, amelyeknél az aktuális álláspályázatokról és a fiatalok igényeire szabott jelló számlacsomagunk részleteiről beszélgethetsz munkatársainkkal. A standokon pecsétet kapsz az útleveledbe, amelyet a nyereménydobozba kell majd bedobnod. A sorsolás 19 és 20 óra között lesz a színpadon. Ne maradj le! Várunk 2026. július 23-án 16 órától a pontot partira a Sóstó Gardenbe.
3: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstó Garden, a sóstói nyár központja. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party, Fellép, Mollywood, Vini, Regál Lili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Chris Rudy, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Buliz Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központjában, a Sóstó Gardenben.
4: Zsebedben a bizonyítvány, de nem tudod még merre tovább? Jelentkezz a Debreceni Szakképzési Centrumhoz! Ha még nem vagy 25 éves, nappali képzésben teljesen ingyen tanulhatsz nálunk. Több mint 50 képzés, diákigazolvány és akár ösztöndíj is vár. Célozd meg a szakképzést! www.dsc.hu.
0: Kattints a sunshine.hu-ra! Olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen! A térség ritmusa! Sunshine FM!
3: Érkezik a nyár legnagyobb durranása! Július 23-án Nyíregyházán, a Sóstó Gardenben jön a Pontot Party! Egy este, ahol együtt ünnepeljük a felvételi ponthatárokat, a nyarat és mindent, amiért megérte várni!

0: Elővételes jegyek vanticket.hu. Pont ott parti, pont ott a helyed.
1: Válaszd a siker útját. Kért kedvezményes csomagajánlatunkat. Nekünk te vagy az első. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Ready on. Változatos kedvencek.
2: És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: 5 adónemet töröl el a kormány. Kábítószer kereskedőket fogtak el Püspökladányban. Benyújtották az iskola kezdési támogatás törvényjavaslatát. Jönnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
3: 5 adónem megszüntetését jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. Kivezetik az önkormányzatok által kivethető települési adót, az ebadót, valamint a bevándorlási különadót, amelyből a kormány szerint nem származott állami bevétel. Megszűnik továbbá a széndioxid kvóta adó és a hozzá kapcsolódó tranzakciós díj is. A miniszterelnök hangsúlyozta, ha a környezetvédelmi szabályok nem lazulnak, sőt megduplázzák a levegő terhelési díjat, és felmérik a legnagyobb környezetszennyező vállalatok. Nagyszabású rendőri akcióban fogtak el egy 27 éves férfit Püspökladányban, akit kábítószer kereskedelemmel gyanúsítanak. A nyomozás szerint rendszeresen árult tiltott szereket a városban és környékén. A rendőrök a készenléti rendőrséggel közösen csaptak le otthonában, ahol droggyanús anyagokat, a terjesztéshez használt eszközöket, pénzt és elektronikai eszközöket is lefoglaltak. A nyomozás során több fogyasztót is azonosítottak. A férfit őrizetbe vették, a bíróság pedig elrendelte a letartóztatását. Elkészült pallag új központi játszótere Debrecenben. A körbekerített park 10 korszerű játékelemmel, kerékpártámasszal és szelektív hulladékgyűjtővel várja a családokat. A helyszínt a lakókkal egyeztetve választották ki, így a játszótér a városrész központjában, a lakópark és a labdarúgó akadémia közelében kapott helyet. Az önkormányzat a közeljövőben további fejlesztéseket is tervez. Fákat ültetnek, az árnyékolás érdekében filagóriát építenek, valamint a későbbiekben egy új gyalogátkelő kialakítása is szerepel a tervek között. Új terápiás áttörést hozhat a COVID-19 és az influenza kezelésében a Debreceni Egyetem egyik kutatása. Az MTA lendület programjának támogatásával induló 282 millió forintos 5 éves projekt azt vizsgálja, hogyan lehet megakadályozni, hogy a vírusok bejussanak a sejtekbe. A kutatócsoport vezetője Zákány Florina szerint az új membránlipid terápia a jelenlegi kezelések hatékony kiegészítője lehet, kevesebb mellékhatással. A kutatás célja egy új gyógyszeres megközelítés kidolgozása, a megelőzésben és a vírus fertőzések kezelésében is szerepet kaphat. Egyenlőre továbbra sem indul újra a Debrecen és Tel Aviv közötti vízerjárat. A légitársaság a Dehír megkeresésére közölte. A járat végleges felfüggesztéséről nem született döntés, ugyanakkor még vizsgálják az újraindítás feltételeit. Az izraeli járat eredetileg idén márciusban tért volna vissza a debreceni menetrendbe, ezt azonban a közel-keleti fegyveres konfliktus miatt elhalasztották. Jelenleg a debreceni menetrendben sem őszre, sem a későbbi időpontokra nem lehet jegyet foglalni Tel Avivba. Benyújtotta a kormány a 100 000 forintos iskola kezdési támogatásról szóló törvényjavaslatot. A támogatás a tervek szerint többek között a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a tartósan beteg vagy sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő, az egyedülálló szülők, valamint a gyermekvédelmi szakellátásban élő és árvaellátásban részesülő tanulók után lesz igényelhető. A javaslat szerint a támogatás összege gyermekenként 100 000 forint adómentes lesz, végrehajtás alá nem vonható, és nem számít bele a szociális ellátásokhoz figyelembe vett jövedelembe.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Holnap Debrecen környékén napos és felhősebb időszakok váltják majd egymást. A nap folyamán többfelé kialakulhat zápor vagy zivatar. Az északnyugati szél többfelé élénk. Zivatarok idején erős, viharos lökések is lehetnek. A délutáni hőmérséklet 31 fok körül alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Öt óra után is csak jó zene itt a Sunshine on, meg folytatódik a Sunshine Top 40 Amerika, Európa és Magyarország legjobban játszott 10 előadója jön ebben az órában. A 10. helyről startolunk, itt van már Sombra.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Glass Norbert-tel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.
5: Sunshine Top 40. 10.

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Ha félfüllel hallgatom, akkor is kielégíti a kíváncsiságomat, úgyhogy szeretem, jó zenék vannak.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: Feltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: A kár pedig hát egy ilyen 1.200.000, de és nyilván azért nem fogod megvárni azt, ha tönkretette az autódat. Például egy össze-vissza rongált szélvédő, amivel egyáltalán nem lehet vezetni, mert nem látsz ki rajta. Itt van egy fotó. Tehát azt azonnal megcsináltatod saját költségen.
2: Persze, így van. És hát mostanában már ezt sem lehet tudni, hogyha egy újabb autó, akkor annak a szélvédő cseréje is azért drága, mert egy csomó ilyen radartól kezdve minden ott van benne. Ezeket még akkor át kell szerelni, vagy nem tudom, úgy kell megvenni, nem értek.
1: Megkalibrálni, és nem is mindenhol tudják ezeket megtenni.
2: Igen, szóval ez most már nem olyan, mint annak idején, hogy fogtad egy zsinórral, kiszedted a Gispolszkiból, és beraktad 10 perc múlva magadnak a szélvédőt. Ez azért
1: a ladába. Azért az is jól néz ki.
2: Igen, hát az agyós elé már nem jutott üveg. Az a lényeg, hogy én kidáltak, ott rendben van, ott meg, hogy kicsit befúj a szél.
1: Mama, gyorsítok, úgyhogy zárja be a száját.
2: Igen, ráadásul májusban jönnek a cserebogarak.
3: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu
0: Sunshine Top 40.

0: Temper City, és ez volt a Self-Aware az előző percekben itt a Sunshine Top 40-ben, méghozzá az 5. helyről szólt már ez a felvétel. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, ahogy korábban ígértem, Kata visszatért hozzám a stúdióba, hiszen természetesen vannak a térségben jobbnál jobb program lehetőségek, mi pedig ezeket nem is tartjuk magunkban, úgyhogy át is adom neki a terepet. Jön tehát Kata és a programajánló.
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
2: Sunshine FM programajánló.
3: Misztikus időutazás vár rád július 30-án csütörtökön délután 4:30-tól Debrecenben. A Déri Múzeum egyiptomi kiállításán Mező Szilveszter főmúzeológus tart exkluzív tárlatvezetést Királyi lábfej és aranyszarkofág címmel. Ha mindig is érdekeltek a fáraók titkai és a mumifikáció evolúciója, most az állandó kiállítási belépővel egy lenyűgöző és borzongató történelmi túrán vehetsz részt. Nosztalgiáznál egy jó nagyot a 70-es évek építő táborain, ahol a paradicsom feldolgozás mellett a szerelem és a lázadás pörgött a maximumon. Július 22-én, szerdán este 8:30-tól Nyíregyházán a Rózsakert szabadtéri színpadon robban be a Szép nyári nap, a zseniális Neota musical. Janza Kata és Fésűs Nelli vezetésével olyan gigaslágerekre bulizhatsz és nevethetsz a múltunkon, mint a 220 felett a Santa Maria vagy a Don Quixote. Ez a házi buli hangulat a csillagos ég alatt egyszerűen kötelező.
0: Köszönjük szépen, 6 órát követően pedig startol majd a 2 órás élő esti kívánságműsor, a héten az utolsó. Tehát, hogyha valakiben van egy üzenet, akkor most küldj el, jó? 0620 316 3000.
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
2: Sunshine FM program.

0: Sunshine Top 40.
1: Harmadik. Hi, I'm Miley Cyrus, and this is...
0: Csak jó zene.
1: Sunshine FM.
0: Sunshine FM.

És ez volt tőle a Get Lucky, az előző percekben itt a Sunshine Top 40-ben, méghozzá az első helyről szólt. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, hamarosan 6 óra, úgyhogy tartunk egy nagyon-nagyon rövid szünetet, elmegyünk egy picit hírezni, illetve reklámozni, viszont még 6 órán keresztül együtt rádiózunk, ugyanis tartol mindjárt a 2 órás élő esti kívánságműsor, amiben jöhetnek az üzenetek 0620 316 3000, 6 óra után startolunk majd Ed Sheerannel.

0: a múlt, tudjuk mi a jelen, és tudjuk mi a jövő. Sunshine Mix XL. A térség megújult mix műsorát feltöltöttük valódi BPM számokkal. Az új generáció DJ-i megérkeztek. Sötétedés után jön a megvilágosodás az éjszakában. Sunshine Mix XL. A hétvége elengedhetetlen parti kelléke. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstó Garden, a sóstói nyár központja. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party, Fellép, Mollywood, Vini, Regál Lili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Chris Rudy, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Buliz Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központjában, a Sóstó Gardenben.
0: Tudtad, hogy a zene hallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM. Sunshine FM.
0: Sunshine FM.
3: Szombaton retroest a Grand Casinóban.
4: Igazi retro zenék, ízek és italok.
3: Minden vendégünk ajándéksorsjegyet kap,
4: és az esti sorsolásokon az összdíjazás
3: 1 millió forint.
4: Grand Casino 024.
3: A Debrecen Pláza földszintjén.
4: Szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt.
3: A húzásba vitt szerencsejáték ártalmas függőséget okozhat.
4: Kérje bejegyzését a játékos védelmi nyilvántartásba.
0: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland, akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van, a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
5: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
6: Sajnos, semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Két kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-e

0: változatos kedvencek. És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
2: Ez reklám volt. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
3: Megkezdődött az elszámoltatás az NKA ügyben. Alkotmánybírósághoz fordul a Fidesz. Hétvégi karbantartás van az elközigazgatási rendszerekben. Jönnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Megkezdődött az NKA ügy elszámoltatási szakasza. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter közölte. 806 pályázó kapott felszólítást, hogy 15 napon belül részletesen számoljon el a korábban kapott támogatások felhasználásával. A tárca szerint minden érintett pályázatot egyenként vizsgálnak át. Az ügy előzménye egyébként, hogy a Nemzeti Adó és Vámhivatal korábban nyomozást indított a Nemzeti Kulturális Alap támogatásai miatt. A volt kulturális miniszter Hankó Balázs továbbra is azt állítja, hogy a támogatásokról minden esetben szabályos és szakmai döntések születtek. Alkotmánybírósághoz fordul a Fidesz 4 jogszabály ügyében. A bejelentést Tuzson Bence volt igazságügyminiszter tette. A párt egyebek mellett az uniós forrásokhoz kapcsolódó törvény, az alaptörvény 16. módosítása, a közmédia átalakításáról szóló szabályozás, valamint a vizsgáló bizottságokra és a politikai reklámokra vonatkozó törvények alkotmányossági felülvizsgálatát kezdeményezi. A Fidesz szerint a jogszabályok ugyanis sértik az alaptörvényt, míg az érintett törvényeket az országgyűlés kormánypárti többsége júniusban fogadta el. A korábban tervezett 700 helyet közel 1000 megawattnyi új szélerőművi kapacitás számára nyitná meg a hálózati csatlakozás lehetőségét a kormány. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter szerint a beruházói érdeklődés a vártnál jóval nagyobb, ezért emelik a tervezett keretet. A részletes műszaki elemzés augusztus közepére készülhet el, a pályázati szabályokat pedig már jövő héten társadalmi egyeztetésre bocsátják. A kormány célja, hogy 2030-ig összesen 4000 megawattnyi új szélerőművi kapacitás épülhessen ki hazánkban. Bizonytalanná vált a Kunlucsem hungári szolnoki elektrolit gyárának megépítése. A térség országgyűlési képviselője szerint a beruházás már nem minősül nemzetgazdasági szempontból kiemelt projektnek, és jelenleg sem környezetvédelmi engedélyezési eljárás, sem építkezés nincs folyamatban. A kínai vállalat korábban jelezte, ha nem kapja meg a szükséges jogi, politikai és társadalmi támogatást, eláll a magyarországi beruházástól. A tervezett üzem a BMW és a Mercedes elektromos autóihoz gyártott volna akkumulátor elektrolitot, és az első ütemben mintegy 140 munkahelyet hozott volna létre. Hétvégén informatikai karbantartás van, több e-közigazgatási szolgáltatás is átmenetileg elérhetetlenné válik. A digitális állampolgár, vagyis a DAP, valamint a központi azonosítási ügynök a KAÜ használatához kötött elektronikus ügyintézés is szünetelhet. Emiatt július 18-án és 19-én a központi kormányablakban kizárólag az elkészült okmányok átvételére lesz lehetőség, minden más ügyintézés szünetel. A tervek szerint a szolgáltatások és a kormányablakok hétfőtől ismét a megszokott rendben működnek majd.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Valuta információ a Sunshine FM-en.
3: A Magyar Nemzeti Bank legfrissebb hivatalos deviza középárfolyamai alapján a forint stabilan teljesít a vezető valutákkal szemben. 1 euró 361 forintot ér, az amerikai dollárért 317 forintot kell adni, az angol font árfolyama 424 forint, amíg a svájci franki 390 forint. A deviza piac alakulását továbbra is a nemzetközi gazdasági folyamatok és a jegybanki döntések befolyásolják. Vasárnap változékony nyári idő várható térségünkben. A napsütés mellett többfelé záporokra és zivatarokra is számítani kell. Az északnyugati szél élénk lesz, zivatarok környezetében pedig átmenetileg viharos széllökések is előfordulhatnak. Délután 31 fok körüli csúcshőmérséklet várható.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1, go!
4: Köszi Szücsi a legfrissebbeket. 6 óra után 6 és fél perccel is csak jó zene itt a Sunshine-on. No meg startol a 2 órás élő esti kívánság műsor. Hello mindenkinek! A stúdióban innentől kezdve Glass Norbert, jöhetnek az üzenetek 0620 316 3000. Startolunk Miley Cyrus-szal. Ez az End of the World.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Glass Norbert-tel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM.

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Nagyon jó zenék vannak nálatok, jó a hangulat, mindig titeket hallgatnak egyébként évek óta.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: Sűre. És ez volt a Sapphire az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, egészen este 8 óráig javában zajlik a két órás élő esti kívánság műsor. Íme az elérhetőségem.
1: 0620-316-3000.
0: Listú üzenetében nyitom a mai estét, aki Anitának üzeni, hogy boldog születésnapot kívánok a világ legjobb nővérének. Legyen csodálatos estét. Aztán Zoli Katának üzeni, hogy ne haragudj a tegnapi veszekedés miatt. Nagyon sajnálom. Niki pedig Robinak üzeni, hogy nagyon szeretlek, és köszönöm, hogy mindig mellettem vagy. Hát, drága Sunshine-osok, az üzenetek most célba értek, mi pedig lelassulunk egy picit. Hypothon, Norma J. Martin, Out My Head, a két órás élő esti kívánság műsorban.

0: Benzobon. És ez volt tőle a Mystical Magical, az előző percekben itt a Sunshine-nál. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, ezzel a zenivel el is érkeztünk a két órás élő esti kívánság műsorunk első órájának a végéhez. Úgyhogy szét is nézünk az utakon, mindjárt Nyíregyházával kezdünk, ugyanis a Vasvári Pál utcán ugye napközben nagyobb torlódás várható, viszont van segítség, ugyanis a nap 24 órájában jelzőlámpás irányítás segíti a forgalmat. Továbbra is Nyíregyházánál maradunk, ugyanis a Szadion utca egy része zsák utca, itt a munkagépek dolgoznak, az autósokat pedig arra kérik, hogy munkájukat segítve szabályosan parkoljanak. Debrecen útjaira kanyarodunk, ahol korábban volt egy balesetünk, ezért kint vannak a rendőrök a Nyír utcán, köszi szépen Attila, hogy ezt megírtad nekünk, valamint lassabb haladásra kell számítanotok az Erzsébet utcán. Ha pedig van közlekedési infotok, akkor az jöhet 0620 316 3000. Balesetmentes közlekedést 7 óra van, úgyhogy jön Szücsi a térség legfontosabb híreivel. A két órás élő esti kívánság műsor pedig perceken belül folytatódik.
1: Sunshine FM hétvégén is veled van. A tökéletes kikapcsolódáshoz hétvégén is a Sunshine FM biztosítja a térség legfrissebb híreit, kulturális eseményeit, valamint a legjobb hétvégi programokat. Szombat délután vár a Sunshine Top 40-es lágerlista. Érdekes zenei infókkal fűszerezzük meg a hétvége hangulatát Magyarország és Európa legtöbbet játszott rádiós kedvenceivel. Az estében pedig a hallgatóké a főszerep. Indul a Halló kívánság műsor. A szombat éjszaka fúziója a Sunshine FM-en valósul meg, mert a parti hangulathoz jön a Sound of Sunshine. A térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM. Megszakítás nélkül.
2: Csak jó zene.
1: Foglald el a helyed a vörös bársony székben. A kezedben a popcorn. Ez a Sunshine Cinema,
3: ahol minden a filmek világáról szól.
1: Sztárhírek, kulisszatitkok, bulvár a filmvilágból és a legújabb premier filmek, amikről mindenki beszél.
3: Exkluzív érdekességek, friss mozi infók és minden, amit a filmrajongók imádnak.
1: Dőlj hátra és élvezd a mozi hangulatát, mert ez a Sunshine Cinema Váci Zoltánnal. A hétvégét filmre hangolva.
3: Vasárnap este 18 óra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
4: Szeptemberre kinevezhetik a vagyonvisszaszerzési hivatal vezetőit. Félrevezető egészségügyi információkra figyelmeztetnek. A rendőrség nevében SMS-ben csalnak a bírságokkal. Jönnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
4: Új vagyon visszaszerzési hivatal létrehozását jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A szervezet vezetőit nyílt pályázaton választják ki. A cél pedig az, hogy szeptember elejére felálljon az új vezetés. A hivatal indulására egyenlőre 3 milliárd forintot különítettek el, amelyet a megszűnt szuverenitásvédelmi hivatal költségvetéséből csoportosítottak át. A miniszterelnök szerint az új intézmény Európa egyik legerősebb korrupció ellenes hivatala lehet. Hozzátette, ha jogszerű és független eljárás biztosítása mellett kívánnak fellépni a korrupciós ügyekkel szemben. Figyelmeztetést adott ki az országos tisztifőorvos a daganatos betegek védelmében. Oroszi Beatrix arra hívta fel a figyelmet, hogy az elmúlt napokban olyan közösségi médiás bejegyzések és nyilatkozatok terjedtek, amelyek állatgyógyászati féreghajtó készítményeket ajánlanak daganatos betegségek kezelésére. A tisztifőorvos hangsúlyozta, ezek az állítások nem tudományosan igazoltak, és hamis reményt kelthetnek a betegekben. A szakemberek azt kérik, hogy minden egészségügyi döntést kizárólag kezelőorvos egyeztetve hiteles, tudományos bizonyítékokra alapozva hozzanak meg. Több ezer milliárd forintos vasútfejlesztési program előkészítéséről döntött a kabinet. A beruházás jelentős részét uniós forrásból finanszíroznák, a jövő héten bemutatandó program pályarekonstrukciókat, vasútvillamosítást és nagyszabású járműbeszerzést is tartalmaz. A tervek szerint új mozdonyok, vasúti kocsik és hívszerelvények érkeznek, emellett új tram-train hálózatok is épülhetnek. Magyar Péter miniszterelnök szerint szerint a fejlesztések első látványos eredményei várhatóan 2-3 éven belül lesznek érzékelhetőek. 1,5-2 éven belül új választási törvénye lehet Magyarországnak. Erről Melétei Barna Márton, a Tisza párt frakcióvezető helyettese beszélt a 24.hu-nak. Elmondása szerint az új alkotmány elfogadása, valamint annak várható népszavazási megerősítése után kiemelt feladat lesz a választási rendszer átalakítása. A cél egy arányosabb rendszer kialakítása, amely csökkenteni a kétharmados parlamenti többség megszerzésének esélyét. Mintegy 3000-en vettek részt az idei országos bőrrákszűrésen, de a szakemberek szerint ennél jóval többen élhetnének a megelőzés lehetőségével. Holló Péter, a Magyar Dermatológiai Társulat elnöke hangsúlyozta, már a 3-as UV index esetén is érdemes védekezni a káros napsugárzás ellen. A szakemberek elsősorban megfelelő ruházat, kalap és napszemüveg viselését, valamint legalább 30-as, lehetőleg 50-es faktorszámú UVA védelmet is biztosító fényvédőrendszer használatát javasolják. A cél, hogy a veszélyes elváltozásokat minél korábban felismerjék. Újra adathalász SMS-ek terjednek, amelyek közlekedési bírságra hivatkozva próbálják megtéveszteni a címzetteket. A rendőrség hangsúlyozza, nem küld SMS-ben bírságértesítést, és nem kér ilyen módon fizetést sem. A csalók egy hamis weboldalra irányítják az áldozatokat, amely a rendőrség hivatalos ügyintézési felületét utánozza. A hatóság arra kér mindenkit, hogy ne kattintson az üzenetben található linkre, ne adja meg személyes vagy bankkártya adatait, hanem az ilyen SMS-t azonnal törölje.
3: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
4: Vasárnap változékony nyári idő várható térségünkben. A napsütés mellett többfelé záporokra és zivatarokra is számítani kell. Az északnyugati szél élénk lesz, zivatarok környezetében pedig átmenetileg viharos széllökések is előfordulhatnak. Délután 31 fok körüli csúcs hőmérséklet várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1,
0: köszi Szücsi a legfrissebbeket. 7 óra után is csak jó zene itt a Sunshine-on. No, megfolytatódik a 2 órás élő esti kívánság műsor, úgyhogy jöhetnek a folytatásban is az üzenetek. Telefon, SMS, Viber 0620-316-3000. Az órát indítom a Swedish House Mafiával. Itt van a Wait So Long.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Glass Norbert-tel.

0: Florida. És ez volt a Good Feeling az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, még bő 40 percen keresztül javában zajlik a két órás élő esti kívánság műsor. Mutatom az elérhetőségem.
1: 0620 316 3000.
0: Gábor üzenetében nyitom a második óránkat, aki beállnak üzeni a párjának, hogy te vagy a legjobb dolog, ami valaha történt velem. Nagyon szeretlek. Aztán Ádám Krisztinek üzeni, hogy bocsáss meg kérlek a tegnapi veszekedésért. Nagyon szeretlek. Móni pedig a férjének üzeni, hogy köszönöm a sok szeretetet és törődést. Te vagy a mindenem. Hát drága Sunshine-osok, az üzenetek most célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban Dasha. Ez pedig az Austin, a két órás élő esti kívánság műsor.

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: A zenék miatt is, így a játékok miatt is.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene. Jó.

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Ha félszül elhallgatom, akkor is kielégíti a kíváncsiságomat, úgyhogy szeretem, jó zenék vannak.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.
2: Misztikus időutazás vár rád július 30-án csütörtökön délután 16:30-tól Debrecenben. A Déri Múzeum egyiptomi kiállításán Mező Szilveszter főmúzeológus tart exkluzív tárlatvezetést Királyi lábfej és aranyszarkofág címmel. Ha mindig is érdekeltek a fáraók titkai és a mumifikáció evolúciója, most az állandó kiállítási belépővel egy lenyűgöző és borzongató történelmi túrán vehetsz részt. Nosztalgiáznál egy jó nagyot a 70-es évek építőtáborain, ahol a paradicsom feldolgozás mellett a szerelem és a lázadás pörgött a maximumon. Július 22-én, szerdán este 8:30-tól Nyíregyházán a Rózsakert szabadtéri színpadon robban be a Szép nyári nap, a zseniális Neota musical. Janza Kata és Fésűs Nelli vezetésével olyan gigaslágerekre bulizhatsz és nevethetsz a múltunkon, mint a 220 felett a Santa Maria vagy a Don Quixote. Ez a házi buli hangulat a csillagos ég alatt egyszerűen kötelező.
0: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.
0: Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mi

0: Delirium, és ez volt a Silence az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, ezzel a zenével el is érkeztünk a két órás élő esti kívánság műsorunk legvégéhez. Viszont mielőtt búcsúznék tőletek, gyorsan rátekintünk az időjárás térképünkre. Komoly felhős időben lesz részünk, helyenként kialakulhat a térségben egy-egy zápor, illetve zivatar, viszont délutára akár 27 fokig is felkúszhat a hőmérő higanyszállam. Én nagyon szépen köszönöm az elmúlt két órás figyelmet, a két órás élő esti kívánság műsor ezennel már a becsukja kapuit. Glass Norbert vagyok. Sziasztok!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Aláírta az alaptörvény 17. módosítását Súlyog Tamás. Az online boltokat ellenőrzi most a fogyasztóvédelem. A költségvetés már számol az SZIA mentesség bővítésével. Jönnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Aláírta az alaptörvény 17. módosítását Súlyog Tamás köztársasági elnök. A jogszabály kihirdetését követő napon megszűnik az államfő megbízatása. Videó üzenetében Súlyog Tamás azt mondta, szerinte a módosítás súlyosan alkotmányellenes, ugyanakkor úgy fogalmazott, nem állt rendelkezésére olyan jogi eszköz, amellyel ezt megakadályozhatta volna. Az alaptörvény módosítása egyebek mellett 70 éves korhatárt vezetett be, az Alkotmánybíróság tagjainál 12 évben maximalizálja az országgyűlési képviselőt, hivatalban tölthető idejét, valamint rendelkezik a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról. Az országgyűlésnek most 30 napon belül új köztársasági elnököt kell választania. Ellenőrzést indított a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság az online webáruházaknál. Június 19-e óta az Európai Unió új szabályai alapján a vásárlóknak ugyanolyan egyszerűen kell tudniuk elállni egy online vásárlástól, mint ahogyan leadták a rendelést. Az internetes áruházaknak jól látható, könnyen elérhető elállási lehetőséget kell biztosítaniuk a teljes elállási idő alatt. A hatóság emellett más fogyasztóvédelmi előírásokat is vizsgál. Románia és Szerbia is aláírta a Vaskapu 3 szivattyús tározó vízerőmű elkészítéséről szóló megállapodást. A beruházás megvalósulása esetén Európa legnagyobb energiatároló létesítménye jöhet létre a Dunán. A projekt célja a villamos energiarendszer stabilabb működése és a nap, valamint szélerőművek által termelt energia hatékonyabb tárolása. A két ország még idén elkészíti a szükséges műszaki dokumentációt, miközben már megkezdődött a kivitelezés iránti érdeklődő vállalatok kiválasztása. Tovább romlik a magyarországi alapellátás helyzete. A GKI gazdaságkutató elemzése szerint több mint 760 házi orvosi praxis betöltetlen, miközben egy házi orvosra évente átlagosan 14 ezer beteg jut. Az elmúlt másfél évtizedben 15%-kal csökkent a házi orvosok száma, és már több mint 700 településen csak helyettesítéssel tudják biztosítani az ellátást. Még súlyosabb a helyzet a gyermekorvosi rendszerben. A praxisok közel 18%-ában nincs főállású gyermekorvos. 2027-ben újabb két gyermekes édesanyák válhatnak jogosultá a személyi jövedelemadó mentességre. A jelenlegi ütemezés szerint a 40 és 50 év közötti anyák kerülhetnek be a kedvezménybe, amely már szerepel a 2027-es költségvetési számításokban. Ez azonban egyelőre technikai tervezés, vagyis nem jelent végleges kormányzati döntést. Az SZIA mentesség nem egyszeri támogatás, hanem a munkából származó jövedelem után biztosíthat adómentességet, így havonta növelheti az érintett családok nettó bevételét. A jelenlegi tervek szerint a kedvezmény 2028-ban az 50 és 60 év közöttiekre, 2029-ben pedig a 60 év feletti két gyermekes anyákra is kiterjedhet.
3: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Vasárnap változékony nyári idő várható térségünkben. A napsütés mellett többfelé záporokra és zivatarokra is számítani kell. Az északnyugati szél élénk lesz, zivatarok környezetében pedig átmenetileg viharos széllökések is előfordulhatnak. Délután 31 fok körüli csúcs hőmérséklet várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Tudjuk, mi a múlt. Tudjuk, mi a jelen.
4: is tudjuk, mi a jövő.
1: A pillanat elérkezett.
4: A térség megújult mix műsorát feltöltöttük valódi BPM számokkal. Sunshine Mix XL. Sunshine Mix XL. A DJ pultban, aki az éjszaka legjobb mixeit készíti.

0: 06 3 16 3000. Andrisom, indítsuk meg az estét, mivel kezdünk?
1: Már is indulunk, egy kicsit visszatekerjük az idő vas kerekét, ugyanis a 80-as évekből hoztam nektek egy kiváló felvételt, ami nem más, mint a klasszikus Aha együttes, és természetesen a dal címe nem más, mint a Take On Me.
0: Egészen este 10 óráig pedig a lemezjátszóknál.

0: Teddy Swims és a The Door az előző percben itt a megújult MixXL-ben. Kellemes estét kívánok mindenkinek, jöttek szép számmal üzenetek, viszont mielőtt ezeket elolvasnám, bemutatnám a lemezjátszók mögött DJ Vágót.
1: Hello, sziasztok, hello. Sziasztok.
0: Hello, Andris, jöttek tehát üzenetek, a szombatesti mix tényleg megmentette a hetet, olyan energiát adtok, hogy most ismételten jó kedvem van, ez Erikától érkezett.
1: Köszönjük szépen, Erika, ez a célunk, és reméljük még-még több powert adunk nektek.
0: Még egy üzenet, minden héten jobb és jobb, a tegnap esti mix is kiváló volt, a mai pedig egyszerűen fantasztikus, tényleg profi munka, ez pedig Vikitől érkezett.
1: Köszönjük szépen, Viki!
0: Így van, jöhetnek továbbra is az üzeneteitek, telefon, SMS, Viber 0620 316 3000, Andris, amivel megyünk tovább.
1: Még mindig maradunk egy kicsit a régiek, illetve az újak között, Dark Souls érkezik, és természetesen a dal címe nem más, mint a gyönyörű Barmer Season.
0: Egészen este 10 óráig a megújult MixXL-ben, a lemezjátszóknál DJ Vágó.

0: Elvis Kim és Vastag Csaba az előző percekben itt a megújult MixXL-ben. Kellemes estét kívánunk mindenkinek egy órán keresztül, míg a lemezjátszók mögött DJ Vágó. Most viszont tartunk egy másodpercnyi szünetet, senki ne tekergesse a rádiót. Jó helyen vagytok, a megújult MixXL, ami szól nálatok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tudjuk, mi a múlt. Tudjuk, mi a jelen, és tudjuk, mi a jövő. A pillanat elérkezett. A térség megújult mix műsorát feltöltöttük valódi BPM számokkal. Sunshine Mix XL. Sunshine Mix XL. A DJ pultban, aki az éjszaka legjobb mixeit készíti.

0: vagyunk, hello mindenkinek, én mondtam, hogy tényleg csak egy másodpercnyi szünetet tartunk, hiszen hogyha vagy péntek, vagy szombat, akkor a térség valóban élő esti mix műsorát hallgathatjátok, ez pedig a megújult MixXL, a lemezjátszóknál pedig egészen este 10 óráig a pénteki, illetve szombati állandó rezidensünk DJ Vágó, hello Andris!
1: Sziasztok, hello, hello!
0: Jöhetnek továbbra is az üzenetek, telefon, SMS, Viber 0620-316-3000, Andrisom, folytassuk az estét, mivel indulunk most?
1: Folytassuk, egy fantasztikus dalt hoztam, ami nem más, mint Topic és Ace of Ness, és a Your Love.
0: Egészen este 10 óráig a lemezjátszók.

0: Keith Ryan és a Dezojon T az előző percben itt a megújult Mixixelben. Kellemes estét kívánunk mindenkinek, hozzuk a jobbnál jobb felvételeket, intelligens zenék ebben az órában is, a lemezjátszóknál pedig a még intelligensebb DJ Vágó. Hello,
1: hello, hello, sziasztok, közben kaviárt teszünk Osztrigán.
0: Így van, így van, így van. És olvasok az üzeneteket, mint például szombat van, de még mindig a tegnap esti mix hatása alatt vagyok. Ez a műsor egyszerűen fantasztikus, ez Annától érkezett.
1: Köszi, Anna.
0: És még egy üzenet, a tegnap esti mix annyira bejött, hogy már alig vártam a mai estét, ez pedig Bencétől érkezett.
1: Köszi szépen, Bence, hogy itt vagy velünk.
0: Jöhetnek továbbra is az üzeneteitek, telefon, SMS, Viber 0620-316-3000. Andrisom, egészen 10 óráig te vagy a lejátszók mögött, mivel megyünk tovább?
1: Két Ryan után szabadon Estelle érkezik, ő nem más, mint az American Boy című dalát hozta nekünk, egy fantasztikus remixben, úgyhogy engedjük is útjára.
0: Jó, átugrunk hirtelen Franciaországból az Egyesült Államokba.
1: Hát ilyen ez.
0: Mi ugrálunk jobbra-balra. Egészen este 10 óráig pedig a lemezjátszóknál DJ Vágó.
1: Most hambi teszünk.

0: Sabrina Carpenter és az Espresso, így a szombat estében. Kellemes estét mindenkinek az elmúlt 2 órában a megújult Mixixelben a pinteki, illetve a szombati állandó rezidensünk állt. Ő a DJ Vágó.
1: Hello, hello, köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem.
0: Így van, érkeztek szép számmal még üzenetek, így a befejezésképpen. Andris, ez a 2 órás mix egyszerűen fantasztikus volt. Alig várom, hogy újra jövő hét péntek legyen. Ez Ákostól érkezett.
1: Köszi szépen, Ákos.
0: És minden héten jobbnál jobb felvételek szólnak nálatok mix formájában. Nagyon szépen köszönjük DJ Vágónak, ez pedig Viki írta nekünk.
1: Köszi szépen, Viki, igyekszem, ezen vagyok egész héten.
0: Andrisom, jövő héten pénteken mi pedig újra találkozunk.
1: Így van, köszönöm szépen a figyelmet mindenkinek, és neked is, hogy itt voltál velem. További szép estét kívánok, és gyönyörű szép hétvégét.
0: Köszönjük szépen, és hölgyek urak, senki ne tekergesse a rádiót, maximum a hangerőt, de azt a maximumra. Indul a Sound of Sunshine, méghozzá DJ Vácival, én pedig 1 óra múlva, este 11 órakor jövök vissza, amikor érkezik majd az új generáció DJ-je a lemezjátszók mögé, méghozzá Robin. Úgyhogy jó helyen vagytok, hangerőt a maximumra, indul a Sound of Sunshine.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Nyisd ki a füled, és nyisd ki az elméd. Utazz velünk! Ez egy különleges világ. Sound of Sunshine. Utazás a jelen és a jövő legtrendibb zenéivel. Ők a legnagyobb DJ-k és producerek. Ezek az éjszaka legjobb zenéi, mixbe öntve. Mixbe öntve. Mixbe öntve. Ez a város új hangja, az éjszaka igazi ritmusa. Az utazás kezdődik. A vezető DJ Váci.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tudjuk, mi a múlt. Tudjuk, mi a jelen. És tudjuk, mi a jövő. A pillanat elérkezett. A térség megújult mix műsorát feltöltöttük valódi BPM számokkal. Sunshine Mix XL. Sunshine Mix XL. A DJ pultban, aki az éjszaka legjobb mixeit készíti. Robin.

Itt is vagyok, hello mindenkinek. Én mondtam, hogy egy óra, és visszatérek. Folytatódik a megújult Mixx-el. Ebben az órában pedig az új generáció DJ áll a lemez játszók mögött. Ő nem más, mint Robin. Jöhetnek ebben az órában is az infóitok. Telefon, SMS, Viber 0620 316 3000. Egészen éjfélig, tehát a megújult Mixx-el.

0: MixXL a Sunshine FM-en. A DJ pultban, aki az éjszaka legjobb mixeit készíti. Robin.
1: Ese amor llega sin esta manera. No tiene la...

0: DJ Poolban, aki az éjszaka legjobb mixeit készíti. Robin.
1: A megújult MixXL, ami szól nálatok, hello mindenkinek, továbbra is kellemes estét kívánok, vannak szép számmal üzenetek, mindjárt az első így hangzik, nagyon ütős a Robin mai esti mixe, tökéletes karácsonyi levezetés, pont erre volt szükség egy hosszú nap után, köszi a hangulatot, hatalmas pacsi nektek, Dávid, és van még egy üzenetünk, Robin, brutál jó a mai mix, igazi karácsonyi chill, nyugi és flow, így kell zárni az estét, maradunk a frekvenciátokon, köszönjük szépen, ez pedig Attilától érkezett, hölgyek urak, jöhetek a folytatásban is az üzenetek, 0620 316 3000. Nem szoporítom tovább a szót, játsszuk továbbra is a kedvenceket méghozzá mix formájában, egészen éjfélig a lemezjátszóknál. Robin.

0: MixXL a Sunshine FM-en. A DJ pultban, aki az éjszaka legjobb mixeit készíti. Robin.
1: A megújult MixXL, ami szólt nálatok ebben az órában, a lemezjátszónknál pedig nem más állt, mint Robin. Ezt a mixet is egyébként visszatudjátok majd hallgatni hétfőtől, méghozzá a sunshine.hu weboldalunkon keresztül. Most viszont, mielőtt búcsúznék tőletek, gyorsan rátekintünk az időjárás térképünkre, ugyanis a holnapi nap folyamán, azaz vasárnap, sok felhő lesz az égen, csak kevés helyen számíthatunk majd hosszabb, rövidebb napos időszakokra. A reggeli órákban 1 és 9 fok között alakul majd a hőmérséklet, viszont délutára akár 20 fokig is felkúszhat a hőmérő higany szállam. Én nagyon szépen köszönöm az elmúlt 3 órás figyelmet. Hétfőn este 6 órakor várok majd ismételten mindenkit. Jó bulizást és biztonságos hazaérkezést a térségben mindenkinek. Glasz Norbert vagyok. Sziasztok!

0: kockán.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
1: Csak jó zene.

0: go.
1: Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.
2: Hey guys, I'm Cameron.
1: Nekünk ez szerelem.
3: Sunshine FM. Csak

Nem vagyok már naív, ha egy fuvalat játékos táncra hív. Jónak látom így, nem szól az ész, nem fáj a szív. Nem lesz bökkenő, ha majd jön egy buktató. Olyan nincs, hogy nincsen több erő, és ez megnyugtató. Mit érne a sinem, aki nem tudja, hogy rossz éjem pihen? Azért gondtalan, mert

0: Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja. Nekünk ez szerelem.
1: Sunshine FM.